Oh, my God.

Точно.

Ha ha ha.

0: The station you're listening to is powered by AzuraCast, the free and open source software that makes web radio simple.
1: Ez itt a Lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kovalens kötés. A kovalens kötés olyan elsőrendű kémiai kötés, amelyben az atomok közös vegyértékkel rendelkeznek, közös, valens vegyértékű. Kémiai jellegükben azonos vagy különböző elemek atomjai között jön létre vegyérték elektronjai közössé tételével.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.
1: Ez itt a Lakmacsúcs. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Súlyemelés. Az ember alkatánál fogva képes arra, hogy tárgyakat különböző magasságra, akár a feje fölé is emeljen. Az emelés az egyik legősibb tevékenységei közé tartozik. Az e fajta fizikai erőkifejtése főleg a természettel való küzdelem, a környezet kialakítása, a létfenntartás miatt kényszerült, miáltal az emberre erős fizikum, fejlett izomzat volt jellemző.
2: Lamacsun Rádió.
3: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
5: Mégis miben?
4: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
5: Hát én nem értek semmihez.
3: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
4: Köszi! Köszi.

0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
1: Szarvas állat. Általános ismertetése. A szarvas marhához hasonlóan a szarvas hímét is bikának, nőstényét tehénnek, kicsinyét pedig borjúnak nevezzük. A szarvas bika legfeltűnőbb jellegzetessége az agancsa. A rénszarvasnál a tehénnek is van agancsa, a többi szarvasfajnál csak a bikának. Összetett gyomorral rendelkeznek, párosújú patások, elevenszülők, emlőből szoktatnak. Általában egy-két borjú tömzenek.
2: Tudod, mi az a lemacsun? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
3: Zamatos, mint a lakmacsun.
4: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
5: És hogyan tudnak támogatni titeket?
4: A lamacsun.hu per donate oldalon.
5: Lamacsun.
6: Igen!

0: Dogma Tune Radio.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!
2: Most pedig következik egy wiki szócikk.
1: Kazimír Szeverinovics Malevics. Művészete. A Káró Bubi művészcsoport tagjaként 1911-ben kubista műveket állított ki, ő lett az orosz kubista mozgalom vezetője. 1912-ben léger stílusában festett, de nagyobb hangsúlyt helyezett a geometriai formákra, s nagyon hamar eljutott a teljes absztrakcióhoz. Első próbálkozása saját stílus alapítására az alogizmus, oroszul fevralizmus volt, tipikus példája az egy angol Moszkvában című kép.
3: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
0: Lamacsún.
3: Lamacsún.
0: Rádió.
3: Lamacsún.
0: Rádió.
3: Lamacsún.
0: Rádió.
3: Lamacsún rádió.
4: Na mi van még?
5: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
0: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
6: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsó Rádió. A Lamacsó Rádió műsor készítőinek szomját az italműhely üdítői oltják.
1: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
2: Ez itt a Lamacsó. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Madárvonulás. A középkorban elterjedt az úgynevezett alámerülési szubmerziós elmélet, melynek egyik fő népszerűsítője Olaus Magnus svéd érsek volt. Ezt fecskékre dolgozták ki részletesebben. Eszerint a fecskék ősszel a nádasokban gyülekeznek, ahol hosszú bánatos dallal búcsúznak a napfénytől, majd a víz alá merülnek, és hosszú láncokat alkotnak oly módon, hogy mindegyik bekapja az előtte lévő lábát. Ezt az elképzelést egy Jenner nevű kutató döntötte meg kísérleti úton, víz alá merített egy sarlós fecskét, amely percek alatt elpusztult.
3: Ez a Lamacsó hangja.
4: Szerintetek mit iszik a keselyű?
0: Keselyű tonikot.

0: Karmacsony Rádiót, az italműhely szponzorálja.
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Macedónia, Madagaszkár, Malawi, Malajzia, a Maldív-szigetek, Málta, Mauritánia, Mauritius, Mexikó, Mikronézia, Moldova, Monaco, Mongólia, Montenegro, Marokkó, Mozambik és Myanmar nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsa Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.
0: Kor

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.
1: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonikola ma bárban?
2: Nyilván.
1: Akkor hozz már egyet.
3: Ez itt a Lamacsú.
2: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Diopszid. Megjelenési formái, genetikája. Oszlopos, rövid prizmás termetű. Elsősorban kontakt és katametamorf ásvány, különösen mészkő kontaktusán, illetve méz szilikát szaruszirtben, skarn, magasabb hőmérsékleten, amfibol és káli földpát kordierit szaruszirt, valamint szanidinit páciesekben jellegzetes. Az erlán közönséges elegy része. Mélységi magmás szienitben és dioritban, valamint telérkőzetekben, minnetben és kerzantitban szintén gyakori. Szilikát meteoritokban is előfordul.
4: Lakmacsun Rádió.
1: Tech felhő ajánló.

0: Alza sto plovola. Cosmopolita, metropolita.
1: Oh,

Isten szeme, rácsos táj, nyitva tartott szárkosz táj.

Ivan Dalton, Zartos.

Good.

Oh, my God.

közénk állt. A fekete gong. A fekete gong. Ó, a fekete gong. Fekete gong egy pokoli barlang szájban. Ó, egy barlang szájban. Szirének szemetes szirteken, sötét kontaktus.

0: La Macchun Radio.
1: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.

Ez itt a lakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Áramvédő kapcsoló. Az áramvédő kapcsoló ismert még fíjrelé, érintésvédelmi relé, EV relé és életvédelmi relé, illetve AVK néven is, angolul Residual Current Device, németül Fehler Storm Schutzschalter, olyan elektromos kapcsolókészülék, amely lekapcsolja a mögötte lévő hálózatot, amennyiben relatíve kicsi, szivárgó áramot észlel. Ilyen eset például akkor fordulhat elő, ha egy vezető vagy egy fogyasztó földzárlatos lesz, illetve ha valaki véletlenül megérinti a hálózat feszültség alatt álló részeit.

0: Nem a túrádió.
1: Na mi van még?
0: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcs szavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsunk.hu/tag

0: Lahmacun Rádió.
1: Szeretnéd, hogy a Lahmacun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lahmacun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

I'm going to go to the hospital.

0: üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék. Aktív életmódot folytat.
1: Mosogatógépben is moshatunk.
0: 1993-ban te voltál az első
2: zongőr.
1: Élvezd hát az életet.
0: Hogy vagy mindenre képes?
3: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasonló.
1: Semmi sem bíz kárba.
3: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
4: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
3: Ön a legfontosabb a világon.
0: Már is benne van.
3: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
1: Ne feledje!
4: Lamacsun.hu/donate

0: Lakmacsun Rádió.
1: Ilyen hangot ad ki az Illuminati.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.

0: Sziasztok, ez itt a Lamacsun Presents, szerdán délben, a Lamacsun Rádió. Én Bence Bettina vagyok, és a mai vendégem Medgyesházi Éda, a.k.a. Muzika Morália. Szia, Éda!
1: Hello!
0: Különleges interjú, rendhagyó interjú ez, mert most szerda van, és pénteken lesz egy esemény, ami kapcsán ültünk le most beszélgetni. Mi is lesz ez?
1: Az lesz, hogy fellépünk az A38-on.
0: Az lesz.
1: Az lesz.
0: És azért izgi ez, mert többes számban mondtad, de ide majd megérkezünk ehhez a dologhoz. Mesélnél a kezdetekről, a zenei projekt elejéről, hogy alakult, miért alakult, mit jelent a név?
1: Ezekről.
0: Mindenről.
1: Mindenről.
0: És akkor itt innentől akkor te beszélsz.
1: És akkor én is te jössz. Igen, mesélek ezekről a dolgokról. Igazából úgy alakult, vagy kezdődött, hogy engem az anyukám beiratott csellózni, amikor nem tudom, milyen, mennyi volt, 9, nem tudom hány éves, nem emlékszem, hogy hány éves, szóval szolfés, és akkor a következő évben elkezdesz hangszert játszani, és akkor én csellóztam, és aztán bekerültem a Kodályba, és akkor az volt, hogy a nagymamámnak volt egy zongorája, ami egy ilyen 140 éves pianino, amit én aztán meg is örököltem, amikor meghalt a nagymamám, és azon kezdtem el csinálni a Muzika Moráliát. Az a különlegesség ennek a pianinónak, hogy egy oktáv működött rajta. Minden más borzasztóan hamis volt, és akkor így, ott így, ja, és akkor az volt, de a fekete billentyűk meg nagyon jól működtek, úgyhogy minden, amit eleinte írtam, az ilyen számtalan B-ben íródott, mert hogy ugye a fekete billentyűkön lehetett rendesen játszani. És akkor az volt, hogy így, nem is tudom, ilyen 16-17 éves voltam, amikor így elkezdődött a Muzika Morália, és akkor nagyon sokáig nem is mutattam meg senkinek, hogy ez így van. És akkor nekem saját zongorám nem volt, de vettem ilyen elektromos orgonákat, amiket ilyen pár ezer forintén a Vateláról meg lehetett venni, és akkor így azokon írogattam így a dalokat. És akkor az volt, hogy elmentem egyetemre, és akkor már Angliában laktam.
0: És mit tanultál?
1: Festészetet. És
0: nem akartál zenét tanulni amúgy így komolyan?
1: Nem, valahogy így nem, mert valahogy úgy voltam vele, hogy hát ez az én kis projektem, vagy igazából ugye tanultam, mert hogy nem tudom, 10 évet csellóztam, meg ott ilyen kőkemény szolfés volt, meg nagy zenekar volt, tehát ilyen szimfonikus zenekarba játszottunk.
0: És miért pont a cselló amúgy, vagy ez?
1: Nagyon fura volt, azt szerettél volna az anyukám, vagy a nagyanyám, mert a nagyanyám zongorázott, és akkor az volt, hogy majd én is zongorázni fogok. És akkor így mondtam, hogy nem, inkább csellózni. Nagyon sok koncertre jártunk gyerekkoromban, és akkor inkább így tudtam, ilyen, nem tudom, ilyen 7-8 évesen, mielőtt elkezdesz zenélni, hogy melyik hangszer micsoda. Így az anyukám mondta, hogy hát akkor legyen inkább hegedű, mert azt nem olyan nehéz cipelni. És mondtam, hogy nem, azt nem lehet, nekem bizony csellóznom kell. És akkor valószínű, hogy nem tudom, így meg voltam győződve, de szerintem csak azért, mert le akartam ülni. És akkor ez egy olyan hangszer, amivel így lehet ülni.
0: Hát na.
1: De egyébként én nagyon-nagyon szerettem, nem voltam szuper tehetséges, de úgy el volt, tehát hogy volt egy ilyen triónk, meg volt egy ilyen szextettünk, és akkor csomót játszottunk így együtt a többi csellistával.
0: És akkor kiköltöztél?
1: És akkor én kiköltöztem, és akkor ez így ment, ez a kis... Ja, és akkor már igazából ilyen gitáron játszottam valamennyit, mert aztán elkezdtem... Volt egy ilyen gitárunk otthon, aminek két húr volt.
0: Ez egy ilyen pattern, hogy ilyen...
1: Csak ilyen hangszereket. És akkor azon elkezdtem, aztán vettem magamnak húrokat, meg behangoltam, meg ilyenek. És akkor egy ideig így gitárról így próbálkoztam, de nekem az annyira nem, szóval így nem izgalmas, meg úgy nem... így nem találtam így az izgalmat benne. És akkor volt, hogy csellóval volt a Muzika Morália. Tehát hiszem az első koncertek, azok még ilyen orgona, meg csellós felállással voltak.
0: De akkor első egyedül,
1: akkor még egyedül voltam, és az első koncertem az Berlinben volt, a Madame Claude-ban, mert hogy ez úgy derült ki ez az egész, hogy nekem van ez a projektem, hogy az egyetemen volt egy barátnőm, aki dokumentumfilmesnek tanult. És akkor csinált egy filmet, a Berlinben volt egy ilyen könyvtáros srác, aki azzal foglalkozott, hogy ezeket a holokauszt alatt el tulajdonított könyveket, így megpróbálta visszajuttatni hát egy, már csak a leszármazottakhoz lehetett, és akkor így nézte ezeket az exlibriket, hogy vajon ki kicsoda, és akkor ott így, és az egyik barátnőm erről csinált egy dokumentumfilmet, és akkor így mondta, hogy jaj, hát kéne zene, és hogy nincs-e kedvem esetleg így csellózni rá, és mondom, hogy jó, és akkor ott írtam valamit a csellón, és közt felvettük, és akkor az rákerült a filmre, és aztán így mondtam, hogy jaj, de egyébként nekem van ez a projektem, és akkor ott így megmutattam neki, és mondta, hogy úristen, ez tök jó, és azon, hogy ők a barátjukkal akkor DJ-ztek sokat Berlinbe, mert ők berliniek eredetileg, és aztán évekig csak ott volt koncertem.
0: Aha.
1: Tehát így kijárogattam Berlinbe.
0: Ja, igen, mert Angliában tanultál,
1: igen,
0: és
1: igen.
0: Akkor Berlin, és akkor Budapest az így totál lekerült.
1: Budapest viszonylag később jött be, így akkor. Tehát akkor már szerintem háromszor voltam Berlinbe, meg volt, hogy ilyen belga művészlányok valahogy így beszerveztek, meg volt egy másik barátnőm, aki Belgiumba jött, és akkor ott mentünk egy ilyen pár napra Belgiumba, és akkor ott minden nap játszottunk máshol koncertet, meg átmentünk Hollandiába.
0: És utána hazaköltöztél, és utána? És,
1: de akkor már haza voltam költözve, tehát, hogy ez ilyen vicces. És akkor utána meg valahogy így itthon is így beindult.
0: Aha.
1: Hogy,
0: és gondolod, amúgy neked így könnyebb volt itthon zenélni, úgy, hogy már külföldön voltak ezek a fellépések, vagy itthon valahogy, ez lehet, hogy ilyen off-record, csak hogy valahogy így legitimálta azt, hogy így
1: nem mert ilyen? Ezek nem, tehát tudom, a Madame Claude volt, meg volt a Badehouse, ami az ottani, mi az a rom kocsma? Mindegy, lényegtelen. Szóval, szerintem nem.
0: Uh-huh.
1: Nem, abszolút nem.
0: Csak hogy nem tudom, hogy így ez a magyar közeg, vagy hogy azért ez egy elég nincs dolog, amit csinálsz, vagy csináltál,
1: igen,
0: hogy, hogy azt mondjuk a
1: hát olyan lassan ivódott be, igazából, aha, szerintem. Tehát, hogy kifejezetten lassan lett az, hogy így hívnak helyek, és akkor nem... Mert eleinte ugye te vagy, aki így, hello, nálatok lehet játszani? És akkor néha így írogattam helyeknek, és akkor ott így lehetett játszani. És akkor egy ponton ugye abba hagytam, és akkor ez így megfordul.
0: Igen,
1: és
0: igen.
1: Akkor ők írogatnak neked.
0: És volt olyan, hogy mondjuk másokkal összetettek, hogy milyen előadókkal voltál, vagy léptél fel együtt, vagy egy este, vagy hogy mennyire tudták mondjuk ezeket így összeszervezni, vagy mennyire volt ez itthon.
1: Itthon? Egyébként szerintem ilyen tök jó dolgokat.
0: Ja, definiáljuk azt, amit csináltál.
1: Ja, igen. Nem ártam.
0: Kiderült, hogy... rágógumi pop zene. Nem. Szóval, hogy ezt hogy definiálnád?
1: Ja, igen, ez egyébként minden nehéz nekem definiálni, mert az van, hogy most már ezt mindenki elkezdte, hogy ez a post-folk, amit én csinálok, ami nem létezik. Én ezt kitaláltam, ezt az irányzatot, mert egyszer hát valahova így le kellett írni, és akkor én azt mondom, hogy akkor legyen ez. És akkor azt, hogy kitaláltam egy ilyen formátumnak, de amit most
0: experimentális
1: csinálok, hogy ez experimentális post-folk, szerintem annyira nem experimentális, mint ahogy így az emberek néha ezt így gondolják. Szóval, hogy mert például nekem
0: miért
1: az...
0: Ezt gondolhatják.
1: Mert nekem például ilyen tök természetes. Tehát, hogy engem mindig az lep meg, hogy mindenki mondja, hogy hát, hogy ez ilyen teljesen szokatlan, de hogy is itt minden tökre egyértelmű, hogy ez így miért ilyen, meg így, hogy épül föl. Tehát, hogy így vannak dolgok, amik így érdekelnek, és akkor azoknak így utána megyek, vagy próbálom úgy megcsinálni, de most azért, mert tényleg, mert ugye az van, hogy tavaly márciusban elkezdtünk egy ilyen zenekaros felállást.
0: Igen, nem egyedül, ez az esemény.
1: Ez az esemény, igen. Ja, igen, mert azt nem mondtuk el, azt a nagyon fontos információt, hogy egy ponton elkezdtem cimbalmon játszani, mert hogy mert ugye nagyon
0: nagyjából
1: tetszik.
0: Nagyjából az mikor?
1: Hát már a második berlini koncert, aha, az már cimbalommal volt. Igen.
0: Lehet, hogy az az experimentális elem.
1: Lehet, hogy az az experimentális elem.
0: Igen, de hogy azért, mert nagyon érdekelt, vagy...
1: Ja, igen, hogy az nagyon vagy így nagyon tetszik az, hogy a cimbalomnak ilyen nagy rezgése van, és nekem nem ez a klasszik ilyen asztali cimbalmon van, aminek pedálja van, hanem egy ilyen ukrán cimbalmon van, ami kisebb, és ezért nem is nagyon, tehát hogy nem kontrollálható az, hogy meddig szól egy hang, azon kívül, hogy ütöd meg, de hogy így a pedállal nem tudod ezt irányítani. Aha. És ezért ilyen nagy, tehát ilyen öblös hangja van, és akkor az engem így nagyon-nagyon, az nagyon tetszett. Mert ugye az ilyen elúszós, és akkor viszonylag kevés hanggal lehet ilyen atmoszférát teremteni hozzá. Mert azért ott két ütőd van, ha nagyon ügyes vagy, akkor meg tudsz fogni négyet, én nem tudok. És igen, és akkor azzal a két ütővel kell ott mindenféle kitöltened a üres részeket.
0: És ez a zenekari felállásban megmarad nálad?
1: Meg. Tehát ott is megvan a cimbalom, csak most van egy basszusgitár, egy ilyen gitár, a Peti játszik, és ő néha ilyen szintén is játszik, tehát ő is csinál ilyen tereket. Meg van egy dob. Uh-huh. Úgyhogy abszolút ilyen rock and roll felállás.
0: És olyan a hangzás is? Nem gondolnám.
1: Nem. Az ugyanolyan, mint amilyen volt.
0: De hogy jött ez, hogy zenekarban?
1: Ez úgy legyen. Jött, hogy ezt a Peti mondta, Jaka Peti, aki gitározik, meg szintizik nálam, meg ő a kiadómnak, tehát ők csinálták a kiadót, a kliniket.
0: És náluk jelent meg 12-ben, meg 16-ban
1: nem,
0: is?
1: A 12 az ilyen saját volt. A 16 az már akkor tájt volt, de azt lehet, hogy ez még a Normafán jelent meg. De aztán kijött a Bird Machine, és az már náluk jelent meg a Casson is, amik ilyen szingelek voltak. És szóval, ahogy ő mondta, hogy lehet, hogy kéne ilyen zenekaros felállás, hogy egy picit ilyen könnyebben, nem tudom, hogy így tere legyen az egésznek, meg valahogy így könnyebben befogadható legyen. És igazából eleinte így, nem azért, mert nem akartam, hogy könnyebben befogadható legyen, csak ilyen nagyon nehéz elengedni a kontrollt. Igen, nem akarok, de hát én elmond vagyok. Hanem, hogy így nem akartam ugye
0: hát
1: kontrollt elengedni.
0: Hát de amúgy, mert ha belegondolsz, tényleg ez egy olyan projektnek indult, ami először még csak te voltál.
1: Hát ez 8 évig, senkinek nem beszéltem.
0: Mikor
1: róla.
0: Kezdted pontosan?
1: 16 évesen.
0: Szóval, hogy érthető az, hogy mondjuk nem akartad, vagy nem tudtál, mondjuk még nem tudtad kiterjeszteni ezt a projektet egy zenekari felállásba, meg lehet, hogy nem tudom, hogy volt-e, vagy ez tudatos volt benned, vagy ez valami...
1: Nem, szerintem annyira nem volt tudatos, mert közben meg arra vágytam. Tehát, hogy amikor így zenekarba játszol, vagy nekünk az van, hogyha mi együtt játszunk, akkor ilyen teljesen más ilyen energia áramlások vannak. Tehát, hogy amikor egyedül játszol, akkor az van, hogy odamész, és akkor így kifelé adod a dolgokat. És a végén így tökre elfáradsz. Ilyen jó érzés, tehát nem az van, hogy így lenullázódsz a végére, hanem úgy azt érzed, hogy így elfáradsz tőle. És most például, amikor zenekarban vagyunk, akkor mindig azt érzem, hogy így adok, de hogy a többiek is adnak, és amit a többiek adnak, abból te is kapsz. Uh-huh. És akkor igazából így nem érzed annyira azt, hogy most így mindent kiadtál magadból, és ettől viszont tökre tudsz a másikra így figyelni, hogy így tudom, hogy jaj, most ott tart, akkor jó, akkor most így figyelünk, meg akkor most ez fog jönni, meg ez fog jönni, akkor én most egy picit ott várok, hogy ez a hang még ott így ki tudjon csengni, lalalala, és szóval, hogy ilyen sokkal komplexebb gondolkodás, de viszont teljesen más ilyen energiáid maradnak meg teljesen más energiákat adsz ki. Meg egy csomó olyan dolog is, tehát, hogy például a zenekaros felállásban ilyen, azt érzem, hogy sokkal ilyen komplexebb tudok lenni, mint előadó, mert egész egyszerűen nem én vagyok felelős mindenért, és ezért sokkal több mindent ki tudok próbálni, úgy, hogy ne az legyen, hogy félek, hogy jaj, de hogyha most egy kicsit elúszom mondjuk abba az irányba, akkor, hogyha elrontom, akkor az egész megy vele.
0: Aha. És akkor ez tavaly indult el.
1: Ez tavaly márciusban indult.
0: Na, egy éve.
1: Egy éve. Na. Ez ilyen, ja, és az a nagyon vicces, hogy tavaly márciusban az Ádám, amikor az első zenekaros koncertünk volt, akkor az Ádám szülinapja volt. Most meg Citrom Ádámé, most meg a Király Marci szülinapja lesz.
0: Hát üdvözöljük őket innen is.
1: Boldog szülinapja.
0: És volt már fellépés?
1: Volt. Akkor. Volt. Mennyi? Azt hiszem négyszer vagy ötször léptünk föl együtt. Már, igen. És akkor az első az ott a Gödörbe volt, és akkor az egy ilyen nagy klinikus esemény volt, az összes klinikus előadó ott játszott, mert a klinik volt 5 éves, azt hiszem. És akkor az volt a debütant bálunk.
0: De akkor már korábban kezdődött ez a folyamat, nem? Hogy
1: persze,
0: így
1: el kezdtünk próbálni. Az nem úgy, hogy ott megérkeztünk.
0: Ja, de hogy az is mikorra tehető.
1: Az egyébként nagyon meglepő módon a koronavírus előtt kezdtük el, és akkor lett is próbatermünk, amit aztán úgy be kellett Az akkortájt kezdődött, amikor lebontották a Dürert, mert ott volt a próbatermünk. És akkor az így tolódott jó sokat, amíg nem lehetett megint koncertezni.
0: Beérett. Meg tök jó, hogy nem az volt, hogy...
1: Tudtunk gondolkodni rajta rengeteget.
0: Igen, vagy hogy nem az volt, hogy elhalt, mert így nem... Mert
1: igen, egyébként igen, az is lehetett volna.
0: A lelkesedés benne, meg az idő. Gondolom a jövőben akkor, ugye, amit már az elején is mondtunk, hogy akkor ez már nem egy szóló dolog lesz.
1: Igen,
0: hanem
1: igen.
0: Innentől akkor együtt,
1: kéz a kézben.
0: Négyen. És akkor ilyen fesztivál fellépések, meg ilyeneket is terveztek, vagy ez mennyire?
1: Hát, hogyha a fesztiválok terveznek minket, akkor mindenképp.
0: Jaj, ne mondd ezt.
1: Ha majd szeretnek minket a fesztiválok, akkor igen.
0: Gondolod, hogy nem?
1: Fesztivál a Fekete Zaj szeret minket.
0: Mert ott meg tavaly a szóló.
1: Nem, most, nem, tavaly szerintem nem voltam. És most nyáron volt a zenekaros, és előtte
0: ja, mert az március után
1: voltak.
0: Volt. Oké, én is tök lelképbe vagyok a hónapokkal. Na, hát az tök jó, hogy akkor volt már kettő fellépés is. És az milyen volt?
1: Nagyon jó.
0: Nagyon ja, a Fekete Zajt szeretjük, innen is üdvözöljük.
1: Igen.
0: Hát akkor hát, ha oda is. Csak hogy én sem láttam, meg nem tudom, hogy milyen lesz így a... Sok energia, vagy biztos,
1: ja, tényleg,
0: hogy lesz.
1: Nem.
0: Nem, úgyhogy...
1: Vagy mi felemest.
0: Hogy azért is, hogy ez hogy lehet. De aztán akár alakulhat mindenfele. És ilyen más zenei projektet te nem csináltál, vagy nem akarsz, vagy...
1: Amilyen saját?
0: Aha.
1: Nem.
0: Vagy másokkal, vagy ilyesmi. Gondolom, azért nem, nincs olyan rengeteg időd, így ennyi mindenbe belerakni.
1: Igazából nem, mert hogy kitölti a muzika morália. Vagy hát ugye van az Exotic, ahol basszusgitározom, de hogy...
0: A tényleg, igen. Hát igen. Azon se voltam még. Hát szígyen, gyalázat. Igen, az Exotic Girlfriend. Pótolkom. Ja, tényleg.
1: De hogy ilyen másban nem... Tehát hogy mondjuk egy ilyen más irányzatba... Vagy nem annyira gondolkodtam. Ugye eltölti az agyamat a muzika morália, vagy hogy azt érzem, hogy amiket így kitalálok, hogy mit szeretnék, azt ott így próbálom, vagy hogy az így alkalmas, hogy megvalósítsam.
0: És megtartottad a nevet erre a felállásra
1: a
0: is.
1: Igen.
0: Mit jelent az, hogy muzika morália? Megérkeztünk ez a kérdéshez is itt.
1: Ez egyébként egy nagyon vicces, mert úgy igazán picit nem, szerintem nem hangzik olyan jól, hogy muzika morália.
0: De.
1: Igen?
0: Szerintem igen, jó. Itt most ezt mondom.
1: Jó. onnan van a név, hogy az Adornónak volt egy ilyen szöveggyűjteménye, és annak az előszava volt muzika morália, amit nem ő írt, hanem aki ezt a gyűjteményt összeszerkesztette, de hogy...
0: Linkeljük az infoboxba.
1: Igen, mindenki olvasom minél több Adornón.
0: Igen.
1: Éljen a frankfurti iskola. és akkor annak volt a címe muzika morálja, és igazából a leírás arról szól, hogy az a zene, ami ilyen helyén való. És akkor nekem ez nagyon-nagyon tetszett, hogy én tökre szeretnék olyan zenét csinálni, ami szerintem ilyen helyén való. Tehát, hogy ami így jól van. És akkor így lett muzika morálja.
0: Ez nagyon sokféleképpen sokfele vihet. De hogy interjúkban olvastam, hogy csendes zajként hivatkozol zenére. Ez mit jelent?
1: Igen, egyébként rájöttem, hogy ez sem a legjobb megfogalmazás, mert hogy...
0: Főleg most. Főleg egy zenekari felállásban. Azt megnézném.
1: De egyébként nem, tehát nem vagyunk ilyen borzasztóan hangosak most se, tehát nem az van, hogy átalakultunk egy ilyen metal zenekarra.
0: Ki bár tudja, ilyen metal, megérkeztek ahhoz a híthoz is.
1: Feldolgozás a muzika orájánalomnak, azt így meghallgatta. Szintesen. Szóval, hogy igen, azt szoktam mondani, hogy csendes zaj, és azért szoktam azt mondani, mert hogy azt gondolom, hogy amikor van zene, és amikor nincs zene, az is olyan fontos egy ilyen kompozícióban, mint amikor van. Tehát, hogy igazából ez az egyensúly egy ilyen tök fontos dolog, mert hogy én nem úgy írok számokat, hogy tehát, hogy egy kicsit ilyen szokatlan struktúrákat szoktam használni, hogy nem az van, hogy van egy versszak, és akkor egy refrén, és akkor egy versszak, és egy refrén, és akkor egy kiállás, és akkor a refrént még négyszer tapsolva, hanem ilyen darabjaim vannak. És egyébként úgy is építek föl egy dalt, hogy általában rengeteg ilyen darabok vannak a fejemben, meg így fel van véve, meg így tudom, meg le vannak írva, és akkor ugye az embert mindig más érdekli, és akkor egy időszakban valami érdekel téged, és akkor ezt így ez így összecsúszik, és azért nagyon sokszor van, hogy mondjuk van olyan dal, amit így évig írok, mert mondjuk már megvan a vége, és akkor az eleje csak később jövök rá, hogy az így, tudom, hogy nézek valamit, vagy olvasok valamit, csak...
0: Dokumentumfilmet
1: nézek. Dokumentumfilmet nézek. Nézek valami dínos dokumentumfilmet, és akkor rájövök, hogy ez milyen jó lesz nekem az ott.
0: De ez tök szép, ahogy most ezt mondtad, hogy így felépül ez. Igen. És nincs meg az eleje, az egy ilyen elég igen. Szokatlan.
1: Igen, igen.
0: Módszer benne.
1: Hát, hogy van, amikor így vannak részek, amik ide csúsznak, vagy oda csúsznak, van, amikor kiveszek, mert azt érzem, hogy tudod, így eltelik az idő, és akkor azt érzem, hogy jaj, de erről már nem így gondolkodom, úgyhogy ez most már nem kell ide, és hogyha majd megint fogok erre gondolni, akkor majd azt ott fel fogom használni.
0: És a zenekarral is így írtok, vagy egyébként a zenekar az átírta a szólóprojektes számokat is, így hangszereltétek?
1: Alapvetően, tehát a dalokat, azokat én írom. Tehát a dalszöveget, meg magát a dalt. És akkor ők meg igen, így átírták. Tehát, hogy nekik is van, igen, saját. Tehát nekik is van benne ilyen zeneszerzői szerepük, mert hogy ők hozzáteszik a sajátot. De ott egy csomószor megbeszéljük, meg azért egy ilyen eléggé... tehát, hogy ilyen érdekes, hogy van egy ilyen demokrácia, de hogy én azt tudom mondani, hogy figyú, szerintem itt ez legyen, vagy az legyen, vagy nem tudom. De tehát, hogy nem az van, hogyha valaki azt mondja, hogy én ezt szeretném játszani, akkor azt mondom, hogy hát azt figyelj, nem lehet.
0: Most nem.
1: Aha. Tehát, hogy szerintem azért mindenkinek ilyen tökre szabad keze van, meg alapvetően úgy mindenkivel elég régóta ismerjük egymást, és valahogy szerintem ők így tudják, hogy ez így mit bír el, és mit nem bír el. Tehát, hogy senki nem fog elkezdeni ilyen funky hangsorokat játszani, mert hogy ez így nem odavaló. Tehát, hogy...
0: Írtatok új számot már együtt?
1: Most gondolkozom. Írtunk. Igen. Igen, igen. Ami úgy néz ki, hogy én elviszem, amit írtam, ott eljátszom nekik, és akkor például pont a Flatland az egy olyan, amit már így együtt írtunk meg én azt már egy kicsit úgy írtam meg a fejembe, hogy majd lesz egy zenekar, és aztán egy picit át is kellett alakítanom, hogy így működjön a fiúkkal, tehát egy kicsit más játszom, mint hogyha szólóba játszanám.
0: És stúdiózni? Fogtok, vagy már
1: igen,
0: vettetek nagyon, föl?
1: Igen, nagyon kéne stúdióznunk, mert igazából már kész van ez az anyag, csak föl kéne venni, és én vagyok ebbe egy picit ilyen lassú, hogy így kitaláljuk, hogy akkor mikor, meg nem tudom, meg így össze, valahogy így összehozni ezt, hogy meg bennem egyébként szerintem van egy ilyen félelem a stúdiózással kapcsolatban, hogy akkor az így az, tudod. Hogy
0: ja, hogy ott fixálódik egy...
1: Fixálódnak a dolgok.
0: És nincs meg az az ilyen...
1: Igen, mert a koncerten...
0: Ebbe,
1: igen,
0: abba kicsit
1: igen,
0: lehet.
1: Igen, mert koncerten azt csinálsz, amit akarsz, tehát, hogy különösen én régen egyedül, hát figyelj, amit nem szégyeltem, tehát, hogy így...
0: Jó. És egyébként, hogyha úgy adódna, és lennének ilyen megkeresések, akkor szólóba is még vállalnál fellépést amúgy?
1: Igen, igen, igen, igen. Igen, szoktam, hogyha valaki...
0: Ja, hát hülye vagyok, vágya. Most is volt nemrég a három hallóban is. Vagy
1: igen,
0: az szóló
1: igen,
0: volt,
1: az szóló volt. És gondolkozom, hogy meg volt a... Ez mikor volt? Össze volt, azt hiszem, a Lumenbe. Még egy szóló. Ilyen lányos est volt, igen. Az nagyon jó volt, azok a lányok.
0: Igen, igen, arra emlékszem. Csak arra is basztam elmenni, mert nem tudom miért. De külföldi fellépés, vagy külföld felé mennyire mennétek?
1: Hát igazából annyira hogy mennénk, is hogy most van a Dani, aki csinálja a menedzsmentet, mert eddig nem
0: innen is üdvözöljük őt.
1: Menedzseltük, igen. Nem menedzseltük a dolgokat. És ő ebbe fog nekünk segíteni. A világ hírnév felé való lépegetésben.
0: Illetve az előzenekar bukolásba is ő segített?
1: Azt egyébként nem tudom, hogy nem hogy mondtuk. Lett végül. Igen, mert egy nagyon fantasztikus előzenekarunk lesz a hajón, a Nero Kane, akikkel egyébként már léptünk föl, úgyhogy annyira jó, hogy megint jönnek. Egy olasz zenekar, és ilyen nagyon, nagyon kicsit ilyen színháziabbak, vagy ilyen színházias, amit csinálnak, de nagyon-nagyon izgalmas, meg kicsit ilyen dárkabb.
0: Jó lesz.
1: De marha látványosak, Stella és Nero, És nagyon
0: ketten vannak,
1: és nagyon-nagyon élvezhető. De hogy ilyen...
0: De a látvánnyal együtt?
1: A mindennel együtt, tehát ilyen tök jó atmoszférát teremtenek.
0: És ők lesznek először.
1: Ők lesznek előttünk, és akkor utána mi leszünk.
0: Na, hát akkor ez nagy öröm. Igen. Szóval, hogy bocsánat, a külföld, az hogy fejezted be? Hogy...
1: Úgy fejeztem be, hogy
0: igen, a menedzser, aztán beleszóltam. Bocsánat,
1: baj.
0: Szóval, Dani.
1: Nyugodt.
0: De hogy a új menedzseretek...
1: Igen, ő... igen, és akkor ő most majd...
0: Ráfekszik
1: erre? Ráfekszik erre is, szegény. Mindenre rá kell feküdnie.
0: Aha. Hát de ez tök jó, vagy hogy
1: igen, meg
0: érted, nagyon, ha nektek nincs szuper, erre úgy érkezésetek, meg időtök,
1: én nem tudom, hogy kell ezt csinálni, őszintén szóval. Szóval, hogy ez, meg ennek van egy ilyen, szóval, hogy az, hogy valaki oda megy, hogy hello, Édácska vagyok, és szoktam dalokat írni, nincs kedved esetleg, szóval, hogy ez szerintem annyira nem működik. Meg neki meg vannak a csatornái, ilyen rutinos, tehát, hogy én meg nem vagyok ilyenekben rutinos.
0: És ő hogy, mióta van veletek?
1: Viszonylag friss, mert a Jazzy Kielt is ő menedzseli most, és akkor én így gondoltam, hogy olyan jól a Dani, mert ő ilyen tök kedves, meg így tökre érzi a dolgokat, meg mindent meg lehet vele beszélni, meg ilyen szuper nyitott, és akkor így egyszer így kérdeztem a Petit, hogy figyelj, nem kérdezett meg a Danit, hogy esetleg nem lenne kedve a muzikaórát is menedzseli.
0: Nem lehetne.
1: És akkor így írt nekik a Peti, és akkor annyit írt viszont, hogy ezen már mi is gondolkodtunk. És akkor onnan így lettek ezek a dolgok.
0: Uh-huh. Hát ez szépen összejött akkor. Igen. Ez a kis csipet csapat.
1: Ilyen
0: tök trúnak érzem ezt az összeállást, együttállás, sok.
1: Igen.
0: Sokat.
1: Igazából az számít, hogy jó emberekkel dolgozz együtt.
0: Ezt mindenkinek üzenjük innen. Nagyon fontos.
1: Déli életvezetési tanácsadás.
0: Szerd fél egykor. Ezt itt most megfejtettük. Hát de tényleg, egyébként. Meg tök jó, hogy azért itt a itthoni közegben van egy ilyen ember, aki tudja így igen. az utatokat egyengetni, mert igen, nem is tudom. Nem akarok
1: én
0: itt ilyen kritikus lenni.
1: Én vagyok. Tehát, hogy...
0: Csak azért egyre kevesebb hely is van.
1: Igen, egyébként ilyen nagyon szembetűnően kevesebb hely van. Kevesebb igen. hely van, állítólag kevesebben is járnak koncertekre. Aha.
0: Hoppá.
1: Ez is ilyen fura, hogy valahogy így belassultak az emberek.
0: Akkor igen. várunk szeretettel mindenkit. Vagyis hát ti, én meg ott leszek.
1: Igen. De akkor te is. És várom szóval... szeretettel mindenkit április 14-én az A38 hajón, a Musica Morália koncerten és Nero Kane koncerten.
0: Igen, és kövessétek a Musica Morália további tevékenységeit. Reméljük lesz album is idén.
1: Reméljük.
0: Igen. Éda itt felnézett az égre.
1: Csillagokra.
0: A mikrofon mögött. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én köszönöm, és hogy meghívtál. És hogy mesélhettem.
0: Az album premiéren találkozunk ugyanitt akkor.
1: Jó.
0: Köszönjük nektek is, hogy hallgattatok bennünket, és most néhány szám még érkezik, úgyhogy maradjatok a rádión. Nagyon szép szerdát, és pénteken találkozunk. Sziasztok!
1: Hello!

0: Lamacsony Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Tudod, mi az elemacsony? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.
2: A lahmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A lahmacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lahmacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lahmacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszá.
3: Hi, I'm Kat from Kashmir Radio. I'm guest hosting this episode as part of a collaboration between the two radios. Many thanks to Agata and Ola for having me, and I hope you enjoy the trip.
4: Suck my left one, take one. It's rolling.

see a sign saying

Tonight, nobody's gonna sleep here, honey. Nobody.

And they pile up the bodies. And I say, that'll learn ya.

0: Lamacsó Rádió.
1: Na mi van még?
2: Lamacsó Rádió műsorkészítői, az italműhely üdítőjét isszák a műsorkészítés közben.
3: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.
4: Ez itt a Lamacsó. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Archimédészi csavar. Az archimédészi csavar más néven csavarszivattyú vízemelésére alkalmas egyszerű gép, amelyet például arra lehet használni, hogy a vizet az alacsonyabban fekvő vízfelszíntől a magasabban fekvő öntözendő területre juttassák. Az archimédészi csavar a legrégebbi ismert szivattyú. Habár Archimédész ókori görög tudósról nevezték el, nem ő volt az eszköz első elkészítője, ugyanis az ókori Egyiptomban találták fel. Ugyanakkor már a görögök is ismerhették az Archimédész kora előtti időkben. Ez viszonylag megszokott volt, hiszen a görög kereskedők és utazók tudományokat és számos más találmányt is Egyiptomból importáltak.
0: Lamacsó Rádió.
2: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Lamacsó Rádió 2018 óta budapesti underground közösségeket képviseli.
0: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Izland, India, Indonézia, Irán, Irak, Írország, Izrael, Olaszország és Elefántcsontpart nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu
1: Mémelés. A virus name not a virus, type virus.
0: Ez egy másik játék, ez a Skyrim nevű játék, és
1: igen.
0: És így, ez a sneak, ez egy ilyen képesség. És amikor így van valami szitu, akkor így ez nő. És most százalad.
4: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsón Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
5: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsón Rádiót az italműhely támogatja.

0: Ez az a meccs hangja.
1: Szereted
0: a
1: kísérletező
0: zenéket?
1: Válogatásokat?
0: Az.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Experimentál.
0: Teg.
1: Alatt.
0: Több.
1: Alatt.
0: Műsort.
1: Alatt.
0: Is.
1: Találsz.
0: Ebben.
1: A.
0: Műfajban.
1: Például.
0: Donát Kacsa.
1: Klub.
0: Kacsa Klub.
1: Paika.
0: Vagy.
1: Havi.
0: Zaj.
1: Műsoraink.
0: Lavacsú Rádió.
2: Téged is érint. Téged is érint.
3: Téged is érint.
4: Téged is érint.
5: Téged is érint.
3: A Téged is érint a Lehetőségek Tere podcastja. A Lehetőségek Tere egy oktatási, művészeti projekt, egy közösségi, közös tér a 8. kerület Práter utca 63-ban. A Téged is érint egy interaktív beszélgetés sorozat, amely során túlbeszélt vagy elhallgatott témákat járunk körbe, érintettek és szakértők bevonásával.
6: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Téged is érint mai beszélgetésén, amit ha jól számoltunk, akkor már a 7. a sorban. Én Árva Judit vagyok, a Lehetőségek Tere és a Transit.hu munkatársa. Én fogom a mai beszélgetést moderálni, illetve vezetni. A Téged is érint beszélgetés sorozat itt e körül a kerekasztal, vagyis ennek az ötlete körül a kerekasztal körül született meg, ami egy workshop során készült el, és felvetette annak a lehetőséget, hogy milyen klasszul lehet így beszélgetni olyan témákról, ami a társadalom nagy csoportját, vagy esetleg mindenkit érint. A mostani téma én azt gondolom szintén egy ilyen, amihez mindenkinek van kapcsolódása, és mindenkinek van egy elképzelése arról, hogy ez micsoda, hogyan működik, de remélhetőleg a beszélgetés végére ez majd árnyalódni fog, hogy hát itt nagyon sokféle irány is lehet, ez pedig a család. Az én személyes motivációm és a drive-ja ennek a mai alkalomnak, hogy nekem is gyermekem született, családot alapítottam, és hát ugye ez a formáció, az az életszituáció, ez hozta azt, hogy én szeretnék erről azért többet is megtudni, azon kívül, hogy hát ez most így van, utána olvasni, rákérdezni olyan jelenségekre, amik így szembe jönnek, és akár evidenciákra, ami úgy tűnik, hogy tehát ez egy ilyen szokásként valahogy úgy a köztudatba beépült, de mégis micsoda ez. Úgyhogy ez hívta ezt a mai alkalmat is életre, és akikkel erről a témáról ma beszélgetni fogunk, az Tene Márta képzőművész, Gregor Anikó szociológus, az ELTE Társadalomtudományi Karának docense, Szél Dávid író, pszichológus, az Apapara című blog szerzője. Megengeditek, én most csak ezt a rövid felvezetést gondoltam, mert vissza fogunk térni arra, hogy mivel foglalkoztok, illetve a munkásságotokban, hogyan is jön elő majd ez a téma. Némi technikai információ is, a monológomat le is zártam. Mi most történik, ez egy moderált nyilvános beszélgetés, amiből podcast fog készülni. Ez a Lakmacsó Rádión lesz majd elérhető, illetve a Téged is érint Spotify csatornáján. Ezután pedig egy kisebb átrendezést követően majd World Café formátumban informálisan lehet kérdezni a meghívott vendégeinktől, amiről pedig az önkénteseink fognak jegyzeteket készíteni, ez pedig a tudástárban, a honlapunkon lesz majd elérhető. Úgyhogy mindenkit ösztönöznék, hogy a beszélgetés után is maradjon itt velünk, és folytassuk a téma körüljárását. Oké, tényleg befejeztem. Szóval azt gondoltam, hogy valahogy kezdjük el erről a család témájáról való beszélgetést. Egy definíciós kísérlettel, csak röviden, hogy valahonnan, ha máshonnan nem a kályhától, de induljunk el. Ugye az, hogy mi a család, az látszólag egy ilyen könnyű kérdésnek tűnik, mindenkinek van elképzeléséről, de én azt gondolom, hogy ez korán sincs így. Tehát, hogyha veszünk egy ilyen nagyon életszerű példát, mint a családi jegy, akkor ott már is kijönnek különbözőségek és kérdések. Egyes helyeken ez két felnőtt plusz gyerekek, máshol azért már ez nem ennyire, nagyon merev és nagyon kötött, már megjelenik az egyszülő és gyerek, de ez az egyszülőség, ez nemrégiben jött elő közéleti témaként, hogy hát a jelenlegi retorika az nem igazán egyeztethető ezzel a fajta családkoncepcióval. Ha innen közelítünk, akkor ugye azt látjuk, hogy azért nincs olyan alapállás, ami normaként fogható fel. Ugye ez a beszélgetésünk kiinduló pontja, de azért valahogy mégiscsak el kell kezdeni, úgyhogy próbáljuk meg ezt meghatározni, valahogy megközelíteni. Mi a család? Mikortól beszélünk családdá válásról? Bármelyikőtök, kérlek,
7: válaszol. Nagyon rám néztetek, hogy majd akkor itt a szociológus megmondja, hogy a család, de legalábbis indítónak. Ezt is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nem jártam még itt, ez az első alkalom, hogy itt vagyok ebben a közösségi térben, és nagy érdeklődéssel néztem az egész berendezést, meg mindent, úgyhogy gratulálok azoknak, akik napról napra fenntartják ezt a helyet, nagyon fontosak, mert hogy a közösség tulajdonképpen ez az egyik ilyen nagyon fontos alapelem, hogy a család az tulajdonképpen értelmezhető úgy, mint egy társadalmi intézmény, és itt most kicsit elidegenítően hat ez az intézmény, ezt nem úgy kell képzelni, mint egy iskolát, hogy tényleg ott van egy házikó, és akkor bemennek az emberek, hanem hogy ott valami történik ebben a közösségben, az, ami a társadalom számára fontos, és kitüntetett kapcsolatban vannak tartósan, valamilyen nagyon fontos érzelmi, intim, vagy akár jogi viszonyban is vannak egymással azok a felek, akik itt ebben a társadalmi intézményben, kis alapegységben valamit csinálnak egymással, valahogyan befolyásolják egymás életét. Tulajdonképpen a család fogalmánál a szociológia már inkább családokról beszél. Tehát ugyanaz történik, mint a feminizmusnál, mondjuk már nem is feminizmusról, hanem feminizmusokról érdemes beszélni, mert annyira sokfajta plurálissá vált tényleg a családoknak a különböző típusa, hogy ki, hogyan, milyen konstrukcióban él együtt egymással, és történnek ezek a bizonyos akár gazdasági tranzakciók, tehát akkor most így nagyon varástalanítom ezt az egész család közösséget. Itt fogyasztás történik egy családon belül, termelés történik egy családon belül, újratermelés történik egy családon belül, zajlanak mindenfajta szexuális, intim, érzelmi tranzakciók tulajdonképpen a résztvevők közül. És ezt azért mondom ilyen elidegenítően, mert egy picit így, hogy sokkoljam a hallgatóságot, hogy pontosan rávilágítsak arra, hogy mik azok a jelenségek, mik azok a folyamatok, amiket csak ezekkel a szavakkal lehet elbeszélni arról, hogy mi történik egy háztartáson, illetve egy családon belül. Tehát amíg ez a nagyon szimbolikus, nagyon kicsit ilyen tényleg ilyen bukolikus képekre emlékeztető gondolatok, hogy a szent család, és akkor ott mindenki szereti egymást, és mindenki egyenlő, és mindenki egymásért van, hogy amilyen idealisztikus formában a közbeszédben is előjön, azért a valóságban nagyon sok viszonyt elfed, egyenlőtlenségi viszonyt fed el, ami egyébként a családtagok között, mint társadalmi tényező ott van. Csak hogy egy példát mondjak, hiszen át is adom a szót a többieknek, ha mondjuk egy nő és egy férfi tartós együttélésén alapuló közösséget értjük így, és közöttük egy intim közösséget értünk úgy, mint család, akkor az, hogy a társadalom hogyan tekint férfiakra, és hogyan tekint nőkre, ezeket a felruházottságokat, ezeket a tulajdonságokat a két szereplő nem fogja a gangon hagyni, amikor otthon is, mint férfi és mint nő egymással, egymás felé fordulnak, egymással valamilyen viszonyt képeznek. És az tök jó, hogyha ezt tudják ők egyébként maguk között egyenlően kezelni, kiegyenlíteni azt, ami egyébként az ajtón túli gangtól kezdődő világban egyébként a csoport hovatartozásuk miatt egy hierarchikus viszony, hogy a férfinak nagyobb előjogai vannak, több lehetősége, komolyabb életesélyei, gazdasági lehetőségei, tőkéje. Az tök jó, hogyha ők ott együtt ezt már egyenlőségként tudják csinálni, de ez már egy, hogy mondjam, lassan kivételszámba menő helyzet. Tehát erre szeretném itt a fókuszt így első körben ráterelni, hogy itt ez a határvonal az tulajdonképpen egy konstruált határvonal.
6: Igen, fogunk erről beszélni, hogy is vannak ezek a nemi szerepek családon belül, igen, társadalmi vonatkozásban, milyen tükröződés van, úgyhogy ezt köszönöm, hogy már is behoztad. Nézek rád, Dávid, mert ugye itt most, amit az Anikó mondott, az ugye egy külső kere, ha család megközelítés, akkor mi történik a belső folyamatokkal, és a belső folyamatok mennyiben határozzák meg a családdá válást.
8: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Szóval, hogy miközben itt az Anikó beszélt, közben kikerestem, hogy mit mond az alaptörvény családról, és akkor ez a K-cikk. Magyarország Védi Házasság Intézményét, mint a férfi és nő között önkéntes általazás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. Magyarország támogatja a gyerekvállalást, a családok idemi sarkatos törvényt szabályozza. Köszönöm, hogy ezt felolvashattam. Tehát itt azért nincs így kimondva, hogy a család alapja a házasság, meg hogy gyerek kell bele, meg hogy férfi és nő kell bele, de azért mégiscsak e körül így keretezi ez a definíció a családot, miközben pedig tudjuk, hogy a családok nem feltétlenül ilyenek. Némiképp leszűkítő és kirekesztő ez a dimenzió. És a pszichológiában van egy ilyen remek definíció az intelligenciára, hogy az intelligencia az, amit az intelligenciatesztek mérnek, és innen veszem a család definícióját, hogy család az, amit a benne élő családnak neveznek. És hogy az van-e házasság, vagy nem, milyen neműek, hányan vannak, van-e gyerek, vagy nincs, vagy állat van, vagy az sincs. Ez, szerintem ez lehet, ez egy önkényes dolog. A pszichológia szeret elindulni abba az irányba, hogy előíróvá váljon, de én meg örülök, ha nem az. És akkor nem akarok ilyenek eljönni, hogy szeretett közösségen alapuló, mert nem mindig tud ez megvalósulni, vagy egymás olyan tutira odafigyelő, de ez nem mindig tud megvalósulni. Csomószor a család elfed, az alnunk is mondta, csomó egyenlőtlenséget, erőszakot, agressziót, elnyomást. Szóval, hogy önmagában az, hogy család, az nem feltétlenül egy ilyen pozitív, szent dolog, és nem kéne szerintem ezt az illúziót sem dédelgetni. Talán egyszerűbb az, hogy nem társítunk hozzá tudattalanul mindenféle előítélteket, akár pozitív, akár negatív előítélteket, hanem azt mondjuk, hogy a család az az, amit a benne élők annak neveznek, és akkor ezt szerintem úgy nagyjából lefedi a valóságot.
6: Oké, köszönöm. Márta?
9: Szerintem most picit ilyen furán értem magam, hogy itt a
8: szakértők között
9: vagyok a művész, aki nem ért semmihez, de ennek ellenére köszönöm, hogy itt lehetek veletek. Igazából csak néhány gondolat, vagy megfigyelés az, ami eszembe jutott tulajdonképpen már a felvezető szövegről is, de hogy a ti reakciótokról meg abszolút. Nekem két gyerekem van, mert egy kisebb, meg egy nagyobb, és a nagyobb lányom, amikor egész kicsi volt, akkor a családi belépőjegyekről jut eszembe, hogy voltunk az állatkertbe egy barátnőmmel, úgyhogy ő hozta az ő kislányát, én vittem az én kislányomat, és akkor így vettünk családi jegyek. Hát mindez még azelőtt volt, hogy ilyen konkrétan megfogalmazódott volna ahhoz a törvényben, hogy mi a család. Hát így egy érdekes gondolat az, hogy vajon ezt ma is meg lehetne tenni ugyanígy, vagy ma már akkor ennek alapján, vagy főleg annak alapján, hogy erről ennyire hát éles politikai beszéd hangzott el, vajon úgy érzi-e akkor most már a jegyszedő néni, hogy neki ehhez köze van, vagy hogy neki is meg kell-e határoznia, vagy helyre kell-e utasítania minket avval kapcsolatban, hogy család vagyunk-e, vagy nem. Ez mindenképpen szerintem ez egy nagyon problémás helyzet, hogy annak ellenére, hogy azt gondoljuk családnak, amit a benne élők családnak gondolnak, mégis egy ilyen folyamatos ítélkezés terepévé vált ez az egész dolog. Másrészt, ami meg engem nagyon a saját gyerekvállalásom kapcsán elkezdett érdekelni, hogy van ez a generációkkal kapcsolatban, tehát hogy a szűk család, a bővebb család, hogyan tartozunk össze, vagy hogyan döntjük el azt tulajdonképpen, hogy kik azok, akik beletartoznak ebbe a családba. Tehát például a szüleim, ők mindig egy ilyen szűk család dologban gondolkodtak, egész annyira, hogy valahogy az anyám testvérei, vagy akár unokatestvérek egészen kívül kerültek a látókörünkön nagyon-nagyon sok éven át. A mi esetünkben én voltam az, aki elkezdtem egy kicsit ennek a körnek a tágításában gondolkodni sok minden miatt, de főleg azért, hogy talán egy kicsit jobban megértsem a bennem zajló folyamatokat, vagy hogy tényleg mi az, amit én az anyám családjától hozok például, amiben ők felnőttek, az hogy nézett ki különböző verzióban az anyám testvérei kapcsán.
10: Érdekes az eddigiekben, amiket említettetek, ugye nagyon sok fogalom az, amit hivatalos fogalom, amit használunk a családra, ugye itt a felállás kapcsán ez a mozaik család kifejezés, a nukleáris család, vagy ugye amikor már több generáció van, ez a kiterjesztett család is egy ilyen, amit a sok közül egyébként ma közbeszédben használunk. Lehet azt tudni, hogy ezek hogy alakultak ki, vagy hogy lett ez a nagyon, hát ilyen léből jellegű fogalom kincsünk, amivel gondolkodunk erről?
7: Ez nagyon érdekes, még mielőtt erre rátérnék, mert tényleg ennek abszolút van egy ilyen történet, meg az iparosodással összefüggő történet, hogy itt az alaptörvényt, hogyha már megidézted, Dávid, az alaptörvény szellemei, játszóan így a Szóval, hogy amit említett Judit, a normativitás, az abszolút itt van például ebben a szövegben, az egyik legfontosabb jogi szöveg, ami elméletek van, ami társadalmi konszenzust kellene, hogy kifejezzen, de hogy az, ami ebben benne van, az nem lehet egyszerűen csak úgy kezelni, mint egy mondatot, hanem annak súlya van, hiszen az alaptörvényben fogalmazódott meg, és ennek utána kisugárzása van arra, hogy más jogi dokumentumok hogyan definiálja például a családot, vagy az egész családjog, mint terep, az milyen problémákkal foglalkozhat, milyen problémákkal nem foglalkozhat. Tehát ilyen értelemben van egy tudatformáló szerepe is az alaptörvénynek, meg minden ilyen dokumentumnak, akár tényleg jogszabályoknak, meg hát a cselekvésre is hatással van. Tehát egyrészt a tudatot, másrészt pedig, hogy kinek milyen cselekvése van. És ezzel kapcsolatban azt jutott az eszembe, hogy a családra szeretnek politikusok hivatkozni, gyakorlatilag oldaltól függetlenül úgy, mint a társadalom alapegysége. Tehát, mint hogyha az individuum, az egyén, az ebben a modernizációs folyamatban, amikor pont, hogy leválik tulajdonképpen a saját közösségéről, ennek mindenfajta hátrányával is azért, és mint individuum megszületik egyáltalán a selfnek, az őt identitásnak a gondolata, hogy egyáltalán ebben tudnak emberek gondolkodni magukkal kapcsolatosan, akkor amikor a család a társadalom alapegysége, mondjuk így, akkor lehet-e ott demokráciáról beszélni, ahol a társadalom alapegységében nem demokratikusak a viszonyok? Mert hogyha ez építi fel a demokráciát, hiszen valami struktúra van körülöttünk, amit demokráciának, meg az emberek egymáshoz való viszonyának beszélünk, akkor ha az alapintézménynek, vagy alapegységnek tekintett együttélési formában nem tiszta kapcsolatok mentén, Anthony Giddens fogalmát használom, egy ilyen mindenfajta gazdasági viszonyok, nem korrumpált viszonyok mentén tudnak együtt élni az emberek? Két ember összeköltözése. Hát nem a kockás papírt veszik egyből elő, hogy mennyit tudunk spórolni ezen. Szóval, hogy ilyen viszonyok között lehet-e tényleg őszinte, egyenlő, demokratikus együttélésről beszélni, és ebből épülhet-e demokrácia? És ez számomra egy nagy kérdés. És ha már itt az alakulását kérdezted, ez nagyon-nagyon érdekes, hogy tulajdonképpen hogyan szűkül le, hogyan jön létre egyáltalán a háztartás, mint jelenség, ami sokkal kiterjesztettebb, főként gazdasági egység volt még itt az ipari társadalom időszaka előtt, csak zárójelet nyitok meg, hogy ugye ez egy európai történet, amit most elmondok. Tehát Európán kívül is van világ. Erről szeretünk elfeledkezni, de hogy ott az különböző együttélési formák, és itt most nem ilyen antropológiai egzotizálásba akarok elmenni, hogy hú, van egy olyan törzs, ahol, de hogy tényleg érdemes ezeket csak azért tanulmányozni, mert elfelejtjük, hogy lehet máshogyan is együtt élni, mint amit az európai történetiség nekünk, mint lehetőségeket egyáltalán felvázol. Ez felszabadítja megint az embernek a gondolkodását. Szóval a háztartás az sokkal inkább, vagy azok az ilyen háztartási közösségek, és benne a háziasszony például, az sokkal inkább egy gazdasági szereplője volt ennek az egységnek. Úgy működött ez sokkal inkább, mint egy menedzseri feladat, amit ma úgy mondanánk, intézte az ügyeket, intézte a házhelyhez, a háztartás egységéhez tartozó különböző egyéb gazdasági szereplők, szolgálók, bedolgozók, tehát hogy ezeket folyamatosan intézte, és ráadásul részt vett a piacon a háztartás által megtermelt gazdasági javaknak az értékesítésében is. Tehát nem volt ennyire merev munka megosztás a nemek között, csak ezt akarom mondani. És aztán, ahogyan szűkülnek ezek az együttélési formák, mert hogy tulajdonképpen egyre jobban a termelés lehetővé teszi, hogy ne legyenek ennyire egymásra utalva az emberek. A piacon megvásárolod a másiktól a szolgáltatást. Egy más típusú viszonyrendszer szerződéses viszonyok kezdenek el a modernizációban létrejönni sokkal inkább emberek között. Ezáltal már nincs is annyira szükség tulajdonképpen a kiterjesztett háztartásban, mint erőforrásban gondolkodni a többi emberben, hogy csereszabatosan mire leszünk jók egymásnak, hanem el tud kezdeni szűkülni, ilyen összép húzódni ez a család mag, vagy ez az együttélési mag. És a mozaik család meg ezek, hát régen nem volt más, csak mozaik család, szinte, ugyanis egyszerűen nem tudtak ugye olyan hosszú ideig együtt, tehát az életkor, a születéskor várható életkor, magas halandósággal, ha a szülésbe, a hetedik gyereknek a szülésébe belehalt az asszony, akkor a házura fogod magának, és keresett egy másik háziasszony. Tehát nem volt ilyen, hogy alig tehát nem lehet, tehát nagyon sok ilyen történeti családkutatás van, egyházi anyakönyvekből, nem tudom, rekonstruálják tényleg ezeket a kikivel, hogyan kötötte össze életét, amikor már lehetett az egyházi anyakönyvekből ezt rekonstruálni, és hát az volt a ritka, itt utólva a kutatásra hivatkozok, amikor nem ilyen mozaik család, ma már mozaik családnak nevezett együttesben éltek együtt az emberek. Szóval ez borzasztó, borzasztó izgalmas, hogy ami, és ez a záró gondolatom, hogy ez a múltba visszarévedő, hogy amikor több generáció élt együtt, de jó volt, hát nem éltek addig az emberek, hogy nem tudom, három generáció együtt élhetne. Hát amikor 55 meg ilyen, nem tudom, nagyon alacsony születéskor várható életkor volt, akkor nem lehetett azt egyszerűen így megvárni, hogy majd 80 évesen nem érték meg ezt a kort egyszerűen emberek. Tehát ez egy a jelenből valami múltba vissza, soha nem volt múltba visszarévedő, inkább sokkal inkább a jelen viszonyairól sok mindent eláruló, hogy miért érzik emberek most annak a szükségességét, hogy de jó lenne együtt élni. Hát nézze meg valaki, Tar Béla, Isten juttas a Családi Tűzfészek című filmjét. Hát az mindenről szól, csak a békés boldog együttélésről, nem a 70-es években a generációk között.
10: Én rákapcsolódnék erre a háztartás, háziasszony kérdésre itt a nemek közti munkaeloszlás kapcsán, majd két szálon is. Most először a Dávidhoz fordulok, én hoztam egy idézetet a könyvedből, ugye több is van. Először az Apaparát írtad meg, vagy jobban mondva, hogy a blogot, amiben aztán készült az Apapara című könyv, aztán pedig a Túlaparán. Én ebből hoztam, csak hogy picit kontextualizáljam, ugye arról írtál blog bejegyzést, hogy apaként milyen folyamatokat élsz meg, de a második könyvet kapcsán az, hogy a második gyermeketekkel te mentél gyerdre, az például egy fontos téma volt ebben. És azt írod, hogy amikről ezek a szövegek szólnak, nem akkora cuccám. Anyák ezre írnak blogot, anyák milliói maradnak otthon a gyerekükkel, itt mindössze annyi történik, hogy mindehhez férfi vagyok. És ha egy férfi egy hagyományosan és sztereotipikusan női terepen van jelen, akkor az azonnal robbant, azonnal izgalmas lesz, idézet vége. Ez nekem két szempontból is tök érdekes. Az egyik az, hogy itt kiemeled ezt a kuriózum jelleget, hogy azért ez nem egy olyan felállás, amiből ma Magyarországon olyan sok lenne, hogy egy férfi megy gyedre. Tehát szerintem számokat is mondasz, hogy ilyen 1-3% között.
8: Most már több.
10: Most már több, oké.
8: Akkor is
10: papíron.
8: Papíron.
10: Fontos.
8: Okay. Nógrád megyében a legmagasabb a gyedre menő férfiak száma.
10: Igen, bocsánat, tehát ez 2018-as ez az írás ahhoz képest, akkor ez már több. De azért mégis az elenyésző számról beszélünk. Igen, valahogy így le. És ami kapcsán ez a háztartás nekem érdekes, hogy itt ugye azt mondod, hogy hagyományosan és sztereotipikusan női terep. Tehát az, hogy valaki otthon marad a gyerekkel, és kezeli a háztartást, az egy ilyen terep. Még akkor is, hogy ha az ma már azért nem vált ki megrökönyödés, hogy egy nő dolgozik. És akkor itt vagy kivált?
8: Hát attól függ, mennyi idős gyerek mellett dolgozik.
10: Várjad, ezt kellek egy kicsit.
8: Szóval, hogy Magyarországon van egy törvény, vagy egy nem tudom, működés, ez nem új keletű, hanem 67 óta az a 3 éves gyers intézménye, az először még 2,5 éves volt, és aztán 60, vagy aztán 3 éves, de ezt 67-ben alakult ki. És ez így megfordította a gondolkodást Magyarországon, létrehozott egy olyan narratívát, hogy a gyerekkel az anyukának otthon kell lennie, ami egyébként sehol a világon nincs, mert hogy 3 éves koráig otthon kell lenni, ez nincs leírva sehol, ezt nem, és a Lansburg Jenő mondta azt, hogy ha az lenne, hogy a magyar gyerekek boldogabbak, kreatívabbak, szabadabbak, nem tudom milyen ebbek, akkor a világon mindenhol ezt a modellt alkalmaznák már. Vannak másik végletek, Amerika, ahol semennyi támogatott otthonmaradási lehetőség nincsen, vagy Franciaország, meg 6-7, ezeket én is nagyon kevésbé tartom. De hogyha Magyarországon valaki bölcsőt adja, tehát a bölcsőt az egy kényszer megoldás Magyarországon, mint eszmény. Azt az anyukát a társadalom azért megveti, aki, vagy nem megveti, de legalábbis, hát attól azért van, ahol megveti. Ahol az anyuka mondjuk vissza szeretne menni dolgozni. Nem vissza kell, mert kell a pénz, vagy különben kirúgják, hanem szeretne más is lenni, mint anyuka. Ez azért nem egyértelműen egy szabad döntése a nőknek Magyarországon. Ez egyik, amit azt hiszem mondani akartam. És a másik pedig tehát amit az Anikó is mondott, ez az egész, írtam is egyszer egy cikket a rekonstruktív emlékezettel, amivel szinte szó szerint idéztél nagyon-nagyon sok mondatot, hogy így van ez, hogy ez a több generációs családot visszasírjuk, ami még a 20. század elején is milyen jó volt. és hogy nem, a nukleáris családok azok inkább az iparosodással jelentek meg, az pedig az 1700-as évek, és én azt gondolnám, hogy az ilyen 70-es évek amerikai sorozatok, az, amik így beemelték ezt a toposzt, hogy, hogy régen milyen jó volt, amikor még a nagyszülők és a szülők és a gyerekek boldogan voltak együtt, a Waltons című sorozat Amerikában például hatalmasat ment, ahol együtt éltek boldogan a egyébként masszív munkanélküliség.
7: Igen, úgy veszed, nekem a Dallas jutott az eszembe, hát ott is együtt éltek ott.
8: Igen, de az egy 60 évvel későbbi, vagy még több, igen, most nem tudom, a Waltons, az a 10-20-as években játszódik a sorozat, és hogy ez milyen jó volt, de hogy igazából nem volt jó. Háborúk voltak, éhínségek voltak, gyermekhalandóság volt, és ez az egész háztartásbeliség, tehát hogy egyrészt egy háztartást vezetni mondjuk falun, az nem egy ilyen kis ujjeltartós munka volt, hanem egy kőkemény fizikai feladat. Ha pedig, nem tudom, mind a ketten mezőkön dolgoztak, akkor kivitték az újszülött babát is, vagy nem tudom, a mezőbe, ott beástek egy lyukba, és nem rossz emberek voltak, hanem ez volt a norma. Szóval amit mi csinálunk, az az, hogy fogjuk a régmúltat, és abból kiemelünk egy elemet, és azt mondjuk, hogy emiatt aztán az egész jobb volt, de ez nem fenntartható, nem tudunk egy elemet kiemelni, mert az egy elem magával rántja az összes többit is. És akkor, ami idézetet hoztál, ez... Hát igen, szóval ez egy kellemetlen dolog, hogy én nem nő vagyok, de ha meg nő lennék, akkor nem lennék itt. Szóval el vagyok a nemi identitásommal, szóval ez nincsen problémám, csak mondom, hogy ez egész azért tudott megjelenni, meg nem tudom valamekkorán durrani, mert hogy férfiként írok el az egészről, és ha férfi megy gyedre, akkor az már szuper izgalmat. Nő megy gyedre, hát az mi sem természetesebb ennél. Az a fura nem megy gyedre.
6: Tehát akkor azért mégiscsak arról van szó, hogy ezek a fajta sztereotíp képek, azok még a jelenünknek is a drive-jai. Tehát amikor nemi szerepekről, családon belül szerepekről van szó, akkor még mégiscsak ilyenekből tudunk építkezni. Tulajdonképpen most ezt mondjátok, hogy erre.
8: Igen, csak hogy ez a, tehát azok a képek, vagy azok a szavak, amiket használunk, hogy nőiség, meg anyaság, meg szeretet, meg nem tudom mi minden, ezek újkori, vagy nagyon újkori, 20. század közepi konstrukciók. Ezek persze írt szellemes levelet, nem tudom kicsoda, a Petőfi is, meg a Babics is, vagy meg a Csokona is, de ezek nagyon-nagyon más szerelmek voltak, mint amit ma szerelmek hívunk. Nagyon más anya-gyerek kapcsolatok voltak, még hogyha meg is jelent ölelésben, de szóval nem ilyen szavak, vagy nem ilyen tartalmak jelent. A gyerek, mint az is egy szociális konstrukció.
6: Igen, erre is visszatérünk majd mindenképpen. Most nagyon sok oldalra tudnék kapcsolni, de próbáljunk meg, ha már ezt a idősebb generáció felé, vagy hogy mi az, ami a korábbi modellekből, az idősebb generációban tulajdonképpen mi értelmezni tudunk, és most itt rád nézek, Márta, hiszen te ezzel nagyon sokat foglalkozol ezzel a munkásságodban, talán így helyes, hiszen azt írtad a bemutatkozó szövegedben is, hogy ugye az édesapád, nagypapád, nagymamád és a dédpapád is művész. Tehát ugye azért van egy ilyen pak, amivel te

0: Kicsit erről, hogy hogyan dolgozol
1: ezekkel,
0: mintákkal.
1: Ez igazából egy nagyon furcsa helyzet nálunk, tehát egyrészt az, hogy ilyen sok generációban mindig művészek jelentek meg, és egyébként mindenki festő is volt ráadásul, tehát egy szinte már lehetne mondani, hogy van, vagy lehetne egy családi stílust is megkülönböztetni, ami egészen nevetséges, de mégis valahogy a háttérben ott húzódik. Szóval nálunk így a családban egyrészt volt egy hagyománya nyilván a nemi szerepeknek, de közben meg a művész szerepnek is volt egy hagyománya, ami így folyamatosan öröklődött tovább, vagy tehát, hogy ami így tökre tapintható volt, és így valamilyen módon lehetett rá reagálni. Másrészt meg, vagy hát harmadrészt meg volt egy pár olyan dolog, ami ebből az egész helyzetből adódott, de talán nem, vagy hát kérdés, hogy a család kategóriájában mennyire fér bele. Tehát például egy ilyen helyzet volt az, hogy hát így a nagypapám volt talán a legismertebb az egész társaságból, ő Cene Béla néven ismert, és mostanában kapta fel nagyon a műkereskedelem az ő aktfestményeit. Tehát ő kifejezetten, hát az életének az utolsó, mondjuk így 30 évében, kifejezetten aktokat festett, illetve csinos nőket csinos ruhákban. Ez a kétféle dolog volt főleg. Ez azt hozta magával, hozzá folyamatosan jártak az aktmodellek, akik ilyen gyönyörű nők voltak, tehát tényleg ilyen táncos nők, meg nem tudom, akkoriban is, tehát a Maxim Bár szereplői, tehát tényleg ilyen fantasztikus csinos nők. És egyébként még az előző témákhoz tartozik, hogy mi abban a fura helyzetben voltunk, ahol több generáció él együtt, tehát egy ilyen családi műteremházban, úgyhogy a nagypapám műterme is, meg az apukám műterme is gyakorlatilag összefolyt az én gyerekkori életteremmel, és pont abban az időszakban az apukám is elég sok aktot rajzolt és festett, és egy ilyen nagyon fura felállás alakult így ki, hogy tulajdonképpen a női szerep, ami előttem volt akkor, az teljes mértékben így ketté választódott. Tehát volt ez az anya szerep, a anyukám gyakorlatilag, aki a háztartást vezeti, és hát sok szempontból, vagy sok helyzetben egészen így ilyen, ahogy körülöttem tevékenykedett, meg tényleg apukám körül is szinte egy ilyen kiszolgáló személyzetté redukálódott, miközben ő is dolgozott. Tehát egyébként egy dolgozó értelmiségi nő volt, és olyan ő szeretnek meg egy ettől teljesen lehatárolt másik része voltak ezek a gyönyörű csajok, akik teljesen passzívak voltak, sőt, hát ez volt a feladatuk, hiszen ha valaki modellt ül, akkor ott az a lényeg, hogy meg se mozduljon, meg se szólaljon, és pont azt csinálja, amit mondanak neki. Tehát egy ilyen egészen ilyen halottszerű passzivitásba merevedett gyönyörű női figurák volt ez a másik verzió. És bennem meg, hát nőként mindez a kettő dolgozott, a harmadik pedig a férfi szerep, a művészé, ami ebben az egészen valami furcsa konfliktusba került, és ebben így egész jól ellavíroztam egészen addig, amíg anyává nem váltam, mert ott valamilyen egész furcsa konfliktust okozott ez a számomra, hogy most akkor nem is tudom, melyik oldalon is találom magam hirtelen, és akkor kezdtem foglalkozni ebből az egésszel. Tehát tulajdonképpen a munkáimon, ami ebből látható, az egyrészt ezekre az aktív és passzív szerepekre kérdez rá, a modellpózokra, illetve a modell és a gyerek létnek egy ilyen furcsa párhuzamára. Tehát, hogy a modell is egy olyan szereplő, akit folyamatosan irányítanak, akinek folyamatosan rendezgetik, meg mondják, hogy mit csináljon, és közben meg éppen a mesztelensége miatt van egy ilyen nagyon furcsa kiszolgáltatottsága még emellett. És ahogy mondjuk, tehát hogy ez nagyon érdekesen rímel arra a tapasztalatra, hogy az ember egy kisgyereket nevel. Tehát, hogy egy ilyen 2 évesnek, vagy egy 3 évesnek nagyon sokszor akarata ellenére mondjuk meg azt, hogy mit kell mégiscsak csinálnia, és ez nyilván a felöltözést, levetkőzést, és az egyéb teljes

0: hát hétköznapi életfunkciók irányítását is magába foglalja, tehát olyan dolgokat, amikre azt mondanánk, hogy tulajdonképpen döbbenetes módon korlátozza valakinek az emberi méltóságát, miközben gyakorlatilag nincs más megoldás. Szóval...
1: És hát azt mondja, legalább ülve marad, két éves gyerek meg nem.
0: Igen.
2: Nagyon, nagyon érdekes, amit mondtál, ez az egész példa, meg ahogyan így felvázoltad, és nagyon tudom kötni egykori mentorom, sőt most is igazából mentorom Adamik Máriának a disszertációjához, aki az államszocializmus nemi viszonyait elemezte, és ő tárta fel, hogy tulajdonképpen a korabeli politika, és ez egy folytonos dolog, tehát ez a mai politikai viszonyokra is teljesen, vagy közbeszédre is teljesen jól ráhúzható, hogy tulajdonképpen széthasogatja ezt a komplex női identitást, amit te nagyon szépen megértett, hogy hogyan próbáltad meg összeérinteni, összerakni így magadban. Ő azonosított tulajdonképpen kétfajta diskurzust, az egyiket gyers diskurzusnak nevezte el, ami tulajdonképpen ez a nőt anyaként, csak és kizárólag egy deszexualizált anyaként látott. Tehát nagyon fontos, hogy ennek a nőnek, aki anya, nincsenek szexuális vágyai, nincsenek szexuális igényei, nincs szexualitás semmi, és közben pedig azért az államszocializmusnak csak a nyilvánosságban megjelenő nőábrázolása, Pataki Ági Fabulon reklám, akkor ott viszont meg ott van a szexualizált nő, és a kettő, ez a szexdiskurzus, a kettő már az államszocializmusban sem ért össze. Tehát az, hogy Pataki Ágira, aki szexin néz a Fabulon reklám, úgy gondoljuk, hogy majd ő anya is, vagy hogy az apa, vagy a férfi karakter az anyára, mint szexuális vonzó lényre tekintsen rá. Ez ne, tehát, hogy ez így politikailag is, a nyilvánosságban is szét volt válaszva, és minden olyan népesedés politika, ami arra megy rá, hogy nő, legyél anya, az pontosan ezt a lehasítást csinálja. Ez pontosan ezt a szétszedést csinálja. Egy ellenpélda, ugye Finnországban az ottani TB rendszert, azt hiszem Kelának hívják, pár hónapig éltek Finnországban, és nagyon tetszett ez az egész rendszer, amit ott tapasztaltam, így ezzel kapcsolatosan, hogy egy ilyen baba kelengyet doboztad át a gyerek születésekor, és abban van óvszer. És ezt lehet úgy tekinteni, mint hogy hát igen, egészségügyi okokban meg, hogy mégiscsak védekezés, stb., de nem felejti el az ottani állam, hogy itt egyébként azoknak a szülőknek szexuális élete van, és nem csak a gyerek az ékes bizonyíték, hogy megszületett, hanem hogy még utána is lesz, tehát nem felejtenek el egymásnak, mint ilyen szexuális lények ott lenni, és akkor egy ószer lesz még, ez is benne van abban, hogy ott van egy ószer ebben a dobozban, nem tudom, anorák mellett van a pelenka mellett. Szóval ez nagyon, nagyon fontos.
0: Igen, ugye, amit mondtál, mert abból ugye egyrészt ez a szerep konfliktus hangosodik ki, hogy akkor most itt, amit mondtál az édesanyád kapcsán, hogy akkor kiszolgáló és egyébként értelmiségi. Ez egy kérdés, hogy milyen esetekben gyakori egyébként a szerep konfliktus, tehát például egy olyan szenárióban, ahol egy vidéki háziasszonyról vagyunk ott, vagy milyen szinten és hogyan jön létre ez a fajta szerephalmozás. A másik pedig, ami számomra érdekes volt, ezek a hatalmi struktúrák, hogy ezek milyen szinteken és hol és milyen módon jönnek elő. Mert igen, előjön egyrészt a gyerek felnőtt között, mert ott egy pontig muszáj, talán ezt a fajta, ezt erről is írtál, ha jól emlékszem a könyvedből, hogy a definiálás hatalma, hogy én döntöm el, hogy mi történik a gyerekkel, mit teszik meg, merre mehet, stb. És ez a hatalma, és ez majd egy harmadik irány, most csak ilyen irányokat vetek fel, úgyhogy majd döntsétek el, melyik szimpatikus, amikor ez a hatalom, ez ugye egyre fogy, nő a gyerek, és majd a miénk is fogy, ahogy idősödünk, és akkor már ugye a másik véglet felé megyünk, amikor elfogy ez a definiálás hatalma. De hogyha a családon beli hatalmi struktúrákra tekintünk, akkor ugye ez nagyon sok szinten megmutatkozik, akár a nő és férfi között, a gyerek és a szülő között. És ez egy kérdés, mert hogy ez az adott jelenség társadalmi politikai berendezkedés mennyiben tükröz ez a fajta családi szintre leszivárgó hatalmi strukturális rendszer.
1: Én ehhez egyáltalán értek, csak az Anikó itt még az előbb mondta, még a legelső blokkjában, hogyha a legkisebb társadalmi egység a család, akkor működhet az össztársadalom demokratikusan, hogyha már a család sem demokratikusan működik. És most valahogy ehhez nyúlsz vissza. Szerintem az, hogy egy, egy rendszerben van hatalom, az rendben van. És az, hogy egy család van, valakinél van bizonyos mértékű hatalom, az szükséges. Nem ez a kérdés, hanem egyszerűen az, hogy ez a hatalommal van egy visszaélés. A magyar társadalom, van a hatalom, visszaél hatalmával. Vannak szülők, akik visszaélnek a hatalmukkal. De szükség van hatalomra, mert ha nincs, akkor az valami anarchia, vagy valami elme, vagy amihez igazodnunk kell valamihez. És szerintem, tehát ami nekünk nem megy, családi szinten se, meg társadalmi szinten se, a felnőtt lét. Tehát nem csak az, hogy a hatalom jön vissza, hanem hogy mi, akik nem rendelkezünk hatalommal, mi nem is tudunk élni azokkal a jogokkal, amik egyébként vannak, mert nem vagyunk rá megtanítva. És ezért aztán a gyerekeinket se tanítjuk meg arra, hogy hogyan lehetnek ők autonóm lények, autonóm individuumok. És akkor ezek az rendszerek, tehát a szülői rendszer, a rendszer, a gyereki a rendszer, meg hatalma rendelkezők, nem tudom, miniszterek, meg vezetők, és a beosztottak, akár vagy az állampolgárok, ezek kölcsönösen hozzák létre egymást. Én, aki nem vagyok képes felnőttként viselkedni a társadalomban, létrehozok egy olyan politikai elitet, aki helyettem és rólam fog dönteni, és fordítva, ők meg olyan embereket fognak létrehozni, akik nem lesznek képesek magukért dönteni, vagy magukról dönteni.
2: Én ezt a hatalom fogom, ez nagyon érdekes, és akkor egyből az jutott az eszembe, hogy a hatalom és a tekintély, az autoritás az ugyanaz, és akkor rájöttem, hogy nem. Gyorsan rájöttem. Mert hogy a hatalom az tulajdonképpen úgy jön létre, bizonyos erőforrások nincsenek egyenlően elosztva a társadalomban. És az, hogy milyen mechanizmusok befolyásolják ezt, ez lehet szimbolikus, tehát itt jön be a tekintély, hogy az egy szimbolikus hatalom, hogy valakit felruházok egy olyan tulajdonsághalmazzal, ami miatt én azt gondolom, hogy az ő gondolatai értékesebbek, neki több jár, esetleg jobban tisztelem, és akkor itt lehet szerepe a normáknak, hogy az időseket jobban tiszteljük esetleg, és akkor ez a belső családi hierarchiában is tud egy ilyen egyenlőtlen viszonyt, vagy egy ilyen hatalmi viszonyt jelenteni, hogy az idősebb, ha más nem, akkor a szülő az nagyobb tiszteletet és élvezzen esetleg, és akkor itt nagyobb hatalommal van. De itt az erőforrások elosztása szerintem az, ami kulcskérdés ebben. És itt talán egy picit vissza is lehet ugrani erre a történeti kérdésre, hogy ez az egész háztartás, meg munka világának a szétválasztás, és aztán az abból fakadó különböző ilyen nők életében szerepkonfliktusok, ahogy említetted. Szóval, hogy az ipari társadalommal egy nagy adag munkavállalói tömeg, férfiak bevonultak szépen a gyárakba dolgozni. És szét külön vált egymástól a termelésben ez a bérmunka szférája, ami a munkahelyek világát jelentette, és az újratermelésnek a szférája, ami megmaradt a háztartás az otthon. A kettő között a különbség az, hogy a bérmunkáért fizet a tőke, az újratermelésért meg nem fizet. És az így rögtön ki is jelöli azt, hogy akkor ezek a határvonalak hol vannak. Férfiak gyárban dolgoznak, bérmunka, pénz, gazdasági erőforrás, egyből jön ugye ezzel egy csomó hatalom is, és azok a nagy tömegében ott maradó nők, akik meg otthon maradtak, és csinálták az újratermelő munkát, aminek gazdasági értéke van. Hogy nem? Mert a férfi bemegy a gyárba dolgozni azért, mert lett elé rakva vacsora, meg van tiszta ruhája, meg születnek a gyerekek, szoptatja az anya, az tényleg a saját testéből ad, és termeli újra a jövő generációját, átadja a kulturális kódokat, neveli, szocializálja, hogy be tudjon illeszkedni az a gyerek ebbe a társadalomba. Ez egy újratermelő munka, csak éppen az ugye nem jár érted vissza semmi. Ha csak nem, a bérmunkából hazaballagó férfi azt mondja, hogy jó, akkor megosztjuk ezt a közöset. De mi van, ha azt mondja, hogy nem osztja meg? Megteheti? Megteheti. Semmi nem kötelezi arra igazából, hogy megtegye. És akkor ez az, ami utána így tovább gördül a történelem során, és vannak persze olyan krízishelyzetek, amikor egyszerűen pont a termelési logika kívánja meg, hogyha a férfiak a fronton harcolnak, a termelés nem állhat le, a hadiparnak pörögnie kell, mert különben mivel lövik halomra egymásra az emberek, akkor elkezdik ugye a maradék úgynevezett tartaléksereget, ugye ennek is nagy konjunktúrája van ennek a fogalomnak, fantasztikus, beszívni tényleg szépen az ipari termelés. Igen, ott van, tök jó. Hogy akkor ez, és a női munkaerő az tipikusan a szocializmus alatt is, a már említett Gyesnél is így volt kezelve, hogy ha éppen kell munkaerő, akkor beszívom, extenzív iparosítás, 50-es évek, stb. Ha meg nem kell a munkaerő, szépen kinyomom. És akkor lehet küldeni őket gyersre, pláne látva az akkor ilyen, mit tudom én, népesség csökkenési, meg egyéb statisztikákat. Tehát, hogy ez egy ilyen, És itt a társadalompolitikának a szerepe, vagy a szűkebben véve talán a szociálpolitikának borzasztóan nagy, hogy hogyan adja el. Tehát kell valami ideológiai igazolás ezekre a gazdasági mozgásokra. És amikor a háztartáson belül is azt látjuk, hogy hát a nők dolga, igen, a gyerekkel való foglalatoskodás, meg ezek a nemi sztereotípiák, ezeket az egyenlőtlen gazdasági munkamegosztásokat fedik el, tehát megideologizálják, hogy miért kell azt csinálni. Igazolják rögtön ezt az egyenlőtlen részvételt. És akkor az már rögtön természetesnek tűnik, hogy hát igen, ilyen a kultúra, hogy ez a kelet-európai kultúra, ez ilyen. A nyugat-európai kultúra meg nem olyan. Hát picit azért ezt is árnyalnám, mert a kelet-európai háztartási egységek bizony nagyon sokat, sok női munkaerő, az itteni munkaerő állítja össze azt az erőforrást, amit ott Nyugat-Európában az ottani szociális rendszerek használnak arra, hogy felszabadítsák az ottani nőket, férfiakat, intézményrendszert fenntartva, stb. Tehát itt nem arról van szó, hogy Kelet-Európa egy ilyen elmaradott balkáni nem tudom mi lenne, hanem a tőke érdeke az, hogy valahova kiszervezze az ingyen munkát. Minél keletebbre vagy, minél délebbre vagy, és minél lejjebb vagy a társadalmi hierarchiába, annál több ingyen munkát fogsz végezni, annál jobban ki vagy zsákmányolva. Tehát ezek a mozgások erről szólnak, és akkor kell valamilyen ideológia, amivel ezt le tudod fedni. És ekkor szoktam én tényleg ilyen agydöléseket kapni, amikor ilyeneket mondanak, hogy hát ez a magyar fátum, ilyen ez a magyar kultúra. Nem ilyen ez a magyar kultúra. Tehát, hogy ezt ne írjuk a kultúrának ennyire a számlájára, inkább azt kérdezzük meg, hogy lehetnek-e más gazdasági viszonyok, amiből majd nem ezek az ideológiák következnek, vagy nem ezek az igazolások. Az már egy sokkal nehezebb dió. Gazdasági struktúrát változtatni szerintem sokkal nehezebb, mint kulturális kódokat átírni. Ez a nagy baj szerintem.
0: Ha erről a más irányról egy picit beszélni, mert én ahogy látom egyébként, tehát hogy ugye van ez, amiről beszélsz, ez a hagyományos, klasszikus magyar sors, mit csinál a nő, mit csinál a férfi. Viszont azért itt vannak elmozdulások. A férfi jobban részt vállal, beszáll a gyereknevelésbe, a nő jobban kijebb lép, tehát hogy azért vannak ilyen elmozdulások, aminek nyilván megvannak következménye is, akár egyéni szinten, nem tudom, én nagyon sok ilyet tapasztalok személyesen a saját példámon, ebből szerintem annyi van, ahány ilyen helyzetben lévő nő meg család van, mint én, illetve mi. És akkor van az, hogy most akkor mi? Tehát, hogyha én valahogy másfajta dinamikákat és struktúrákat szeretnék felépíteni, akkor ezt milyen tőkéből, milyen minta alapján? Amiben talán a férfiaknak még nehezebb, hiszen mondjuk itt Kelet-Európában azért ez nem egy, ahogy én látom, de cáfoljátok meg kérlek, ahogy én látom, azért ez nem egy bevett és jól ismert, elterjedt tevékenység volt mondjuk egy-két generációval idősebb férfiaknál, hogy pelenkát cserélnek, hogy csak egy ilyen egy nagyon egyszerű példát mondjak. Tehát, hogy azért mégiscsak van itt egyfajta változás a munkáloszlásban, de hogy az milyen szinten van, megyünk-e tovább, lehet-e ez az új norma, ez egy álnaív kérdés, akár személyes, akár, tehát nem, de nagyon fontos szerintem itt a személyes megélés, mert hogy majd ez építi tovább ezeket a fajta modelleket, amikben vagyunk.
1: Ez egy nagyon nehéz általánosságban beszélni, ennél azért színesebb a magyar társadalom. Nagyobb a társadalmi egyenlőtlenség, meg gazdasági egyenlőtlenség, meg nem tudom, tehát a szocioekonomikus státuszban, vagy megvan az igény arra, sok helyen, hogy változzanak ezek a hagyományos nemi szerepek mentén működő családok, de messze nem annyi családnál van változás, mint amennyinél egyébként lehetne, és ez mind a társadalom mind a két végletére érvényes, tehát ott, ahol a, nem tudom, havi 100.000 forintból élnek, épp úgy nagyon nehéz változtatni, mert azért a 100.000 forintért, nem tudom, három műszakban dolgoznak, vagy ilyen közmunkában dolgoznak, és ahol a nem tudom, a férfi kötetlen munkaidőben napi 16 órát dolgozik, és nem tudom, mennyi milliót keres havonta, ott is nagyon nehezen változtatnak a meglévő struktúrákon, pedig ott beleférne a változás. Szóval, hogy ilyen általános, nem tudom, mifelé haladunk, ezt nagyon nehezen tudom mondani, és hogy ami itt még így a Nyugat-Európa, Kelet-Európa, vagy nem tudom, hol van Magyarország, de hogy ezekben a skandináv államokban sem az volt, hogy a 20. század elejétől szuper kiegyenlítettek lettek volna a nemi szerepek, hanem van egy olyan dimenzió, amiről nem beszélünk, ez a szolidaritás, ami ezekben az országokban sokkal magasabb, és amikor kitalálták a skandináv államokban, akkor vegyük bele Hollandiát is, hogy az apákat arra ösztönözték, hogy jobban maradjanak otthon, hát ezt előtte voltak úgynevezett hatástanulmányok. Voltak úgynevezett kutatások. A törvényalkotási folyamatban bevontak szociológusok, pszichológusok, a gazdasági szakembereket is nem csettintettek, és azt mondták, hogy most akkor ez lesz. És akkor ezt a 70-es évben kitalálták, mondjuk Svédországban, és akkor szép lassan elindult egy hosszú-hosszú folyamat, aminek az lett az eredménye, hogy és gazdaságilag pénzzel ösztönözték a férfiakat arra, hogy maradjanak otthon, csak akkor tudja kivenni a teljes gyes pénzt, ha mind a ketten kiveszik a részüket a gyereknevelésből. Ez egy nagyon erős motiváció, és még ezzel együtt sem maradnak ugyanannyit otthon a férfiak, mint a nők. Szóval, hogy ez hosszú munka, és hosszú előtanulmányokat igénylő munka, amit mi egyszer sem kezdtük el. Tehát ez soha, se 67-ben, amikor kitaláltam egy est, se 2012-ben, amikor bevezették a gyedextrát, vagy 14-ben, valami ilyesmi. Nem előzte meg semmilyen valós civileket, tudósokat, az Anikót bevonom.
2: Ne adjál tippeket, itt senki nem. Nagyon elfoglalt vagyok, hogy már többet nem bírom.
1: Szóval, mert akkor biztos valami már szociológusok az országban. Szóval ez nem történt meg. És ez hatalmas baj. De nem ezt kérdezted, szóval már rég nem a kérdés válaszolok.
0: Nem baj, nem baj. Ez is nagyon fontos irány. Mert te neked személyes perspektívából, tehát ugye itt nálatok...
3: Nálunk mindenki csinál mindent, most egyelőre ez a helyzet. Illetve hát azért alapvetően, tehát még most is ez van, mint mindenhol, hogy a férjem dolgozik, én is csak ilyen szabadúszóként, tehát kötetlen munkaidőmmel.
0: Itt arra is gondolok egyébként.
3: Hogy
0: ugye itt a festő férfi felmenők, és te, mint festőnő, hogy itt ezekben a fajta szerepekben, vagy ebben a fajta irányban, hogy mit tapasztaltál, hogyan látod például a nagypapádat, az édesapádat ebben a szerepben, és hogyan látod festőként magadat ebben a szerepben? Tehát, hogy mi az, amiben...
3: Mert mint, hogy a festő és szülő
0: igen.
3: szerep?
0: Igen, igen.
3: Hát egyébként ez is, igen, ez egy újabb, nagyon érdekes vonatkozást vett fel, mert hogy amit még nem is mondtam, és ami egyébként abszolút hozzá kapcsolódik, nem csak a több generációs léthez, meg a művész léthez, hanem a hatalmi viszonyokhoz is, hogy így, hogy ez a szakma öröklődött a családban, így valamiképpen minden művész szülő a művészet oktatás kérdésébe is involválódott. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egyáltalán hogyan, vagy lehet-e művészetet tanítani, és hogyan lehet. Mert hogy ennek is nyilván megvannak az akadémiai hagyományai, és hát így ez nálunk egy ilyen generációkon átívelő rajztanításba torkollott egy ponton, ami egyébként engem szintén nagyon foglalkoztat ez a kérdés, hogy az akadémiákon hogy van ez a művészet oktatással, mert tehát sokat beszélünk mostanában arról, hogy a sportban, tehát hogy a sport tolóknak a nevelésében hogyan jelenik meg az erőszaknak egy bizonyos formája, úgyis, mint egy ilyen képzett, vagy hát vélt, vagy valós módszer arra, hogy egy maximális, vagy emberfeletti teljesítményt kihozzanak a fiatalokból, és hogy szerintem ez valamilyen módon jelen van a művészetoktatás hagyományában is. Ezt fura egy családon belül megtapasztalni. Hogy egyben a tanárod is, meg az apád is, meg, hát, na. És én így, mint művészülő, szóval sose törekedtem arra, hogy a gyerekeimből művész legyen, vagy így nem volt bennem erre semmiféle vágy. Azt gondolom, hogy ezt majd ők, amikor akkorák lesznek, akkor eldöntik, vagy látják. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nem támogatom, vagy akármi, de jó, hát még tök kicsik, de hogy eszembe se jutott az, hogy módszeresen tanítanom kellene bármelyiküket, és valószínűleg egy kicsit rosszul is lennék a gondolattól, hogyha erre szükség lenne. De közben meg az is egy ilyen hagyományos anyaszerep, hogy én nem annyira vágyom arra, hogy nekem akarjanak megfelelni.
2: Itt, amit Dávid említett, hatástanulmány, koncepció, arra annyiban visszaugranék, hogy a politikának a felelősségét csak a tényleg annyiban behozzam, hogy picit én is úgy veszem észre, hogy a jelenlegi diskurzusban ez a szakértői kormányzás, meg ez ilyen nagyon ismét ilyen új lángokra kap, vagy új hullámokat vet, hogy akkor valamilyen szempontból egy ilyen neutrális, objektívnek tűnő, kicsit kalkulus, mint a hatástanulmánynál, hogy akkor ha itt belemúkolok, akkor majd várhatóan mi fog kijönni a végén, és az alapján döntsünk akkor arról, hogy milyen közpolitikákat is alkossunk. Ez nem értéksemleges hozzáállás. Tehát a szakértői kormányzás mögött tulajdonképpen az álláspont van, hogy a számok nyelvén érdemes minden döntést, racionális döntést meghozni, de ne gondolkozunk arról, hogy egyébként ezek a számok tulajdonképpen hogy jönnek létre, hogyan keletkeznek, milyen társadalmi viszonyok következnek belőle, hanem hiszünk a számok objektivitásában. És van egy hatalma ennek a számrendszernek. Nem állítom, hogy ezt mondtad, csak ugye egy picit ez szerintem érdemes itt tárgyalni a hatástanulmányoknak a fontosságát a politika világában mindenképpen. A politika az értékekről szól. Tehát az arról szól, hogy egy politikai közösség, ami meg akarja szerezni a hatalmat, a kontrollt különböző intézmények felett, jó esetben van valami még jobb esetben koherens elképzelése van arról, hogy ő egyáltalán milyen társadalmi viszonyokat kíván létrehozni ebben a társadalomban, ami felett most bizonyos szempontból politikai befolyása lesz. Tehát az, hogy egy hatástanulmány mit mond, az abban tud dönteni, hogy ebben a koherens értékrendszerben, amiben egy politikai párt mondjuk elképzeli a saját politikáit, ha ezt csináljuk ebben az értékrendszerben, akkor várhatóan ez történhet, vagy ez történhet, vagy ez történhet, döntsük el, hogy akkor melyik irányba megyünk. De nem lehet megspórolni azt a munkát, hogy gondolkozzon egy politikai közösség, hogy nemek közötti viszonyokban én mit tartok majd ideálisnak. És nem tudta, biztos, hogy tehát valószínű, hogy a svédeknél ezért volt valami, de nem csak ez az érték van ott, hanem hát akkor kivel fogok én, ha bevezetem az apasági szabadságot hosszabb időbe, konfliktust felvállalni munkáltatóval, megint gazdaság. Vajon számíthatok-e tőlük támogatásra? Nekem megvan-e a stratégiám arra, hogy hogyan fogom a munkáltatókat rávenni, hogy már pedig akkor is benyeled ezt a 2 hónapos szabadságot, és ki fogod fizetni, vagy ki fogod termelni, mert van ám ott mit újraosztani, vagy majd az adókedvezményeimből nem a közvetlenül a gyáraknak adok meg az ipari résztvevőknek, hanem az embereknek adom oda, hogy például el tudjon menni apa szabadságra, hogyha szeretne. Szóval, hogy ebben az értékeknek a letisztázását nem lehet megúszni, és ebből a szempontból érdekesek egyébként, most tényleg tök független attól, hogy elképzelt létező program, vagy nincsen program, hogy az ember elolvassa ezeket, ha mondjuk éppen választások van, hogy mi az a társadalomkép, ami ebből kirajzolódik. Tehát mit tudunk rekonstruálni abból, hogy egyes politikai közösségek hogyan képzelik el ideálisan majd itt a csoportok közötti viszonyokat. És akkor mindenki el tudja dönteni, hogy az, ami abból kiolvasható a számára, szimpatikus vagy nem szimpatikus. Jó esetben ez így nézne ki, vagy erről valami beszélgetés történjen egyáltalán a résztvevők segítségével, hogy mit gondolnak erről, mik az ideális viszonyok, mert ezekkel a közpolitikákkal konkrétan befolyásolni tudják, hogy hogyan alakuljanak ezek a viszonyok, hogy mihez teremtenek teret. Én örülnék annak, hogyha ezek kiderülnének egyáltalán, hogy politikai pártok mit gondolnak a társadalom csoportjai közötti viszonyokról, mit tartanak ideálisnak, és nem kéne, mint a kávézatból így kiósolni, hogy kiolvasni, hogy vajon ez most mit jelent, hanem akkor legyenek transzparensek és egyértelműek.
0: Egyébként, ha már egyértelműség, akkor ugye most itt az elmúlt, nem tudom, 40-45 percben a politika és a család kapcsolódásáról ilyen tök evidensen beszéltünk, hogy hát ez így van. Tehát, hogy a politika meghatározza, hogy most ugye elmondtad, az, hogy mit gondol róla, az majd...
4: Lamacsun Rádió. Hallod, Bettina, léci, segíts már!
5: Mégis miben?
4: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
5: Hát de én nem értek semmihez.
6: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
4: Köszi! Köszi!

لا ما تشوف راديو.

0: A La Macsun Rádiót az italműhely támogatja.
1: Ez itt a La Macsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Szent Martin. Szent Martin a világ 7 legjobb szaxofonosa között. Candy Dulfer, Tom Scott, Warren Hill, Nelson Rangel, Eric Marienthal, Kenny G. Majd Portugália, Japán, Svájc, Franciaország, USA, Új-Zéland és a németországi Borkum-sziget.
2: La Macsun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag.
1: Ez itt a La Macsun.
0: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kessler-szindróma. A Kessler-szindróma vagy Kessler-effektus az a jelenség, melynek során a világűrben az alacsony föld körüli pályán keringő és egymással összeütköző szemétdarabok egyre nagyobb valószínűséggel további szemétdarabokat állítanak elő.
2: La Macsun Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A La Macsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
0: A La Macsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
1: És hogyan tudnak támogatni titeket?
0: A lamacsum.hu per donate oldalon.
1: Lamacsum.
0: Igen!
2: Na mi van még?
3: Radio Capital.

0: 아마추어 라디오.
1: L'Amacho Rádió műsorkészítői az italművei üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
2: A L'Amacho Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.

Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a Drifting Words Show Ábel Telenkóval és mondj, vendégem Gigaset.

Intenzív kezdés. Indonéziából fogunk szemezgetni néhány szubzsánert, néhány területről. Viszonylag bulisabb hangulatokba.

tehát egy csodálatos lassúval megyünk tovább. Az előbbi az a Five Ratu Ratu, vagyis Five Ratu Ratu Tripping, vagyis Öt Királynő Trippel című válogatás lemezről volt, ahol hát ezek az ötfős minang, popminang, dangdang, talempong alapú, tradicionális elemekkel összetűzött ilyen trippi, transzi formációk, főleg női énekesek álltak össze, és csináltak csodálatos klubzenét. Hallgassunk ebből is egy kis szíves szóló nótát.

0: Tehát vendégem Gigaset, azaz Gigaset, és az ő kis válogatásait is be fogjuk mutatni, ő is hozott mindenféle szubzsánereket. Szerintem hamarosan elkezdjük. És annyit szeretnék még elmondani, hogy üdvözlünk mindenkit.
1: Így van, szeretettel köszöntjük az összes hallgatót, aki ebben a pillanatban és majd későbbiekben is hallgatja a műsort. És tényleg jó zenéket fogunk játszani, szóval aki most itt van, az maradjon is itt. A legnagyobb slágerek, a legnagyobb indonéz bombák fognak érkezni.
0: Az EA Sound úgy érezzük él, és nyomjuk a... Ezzel a műsorral is szeretnénk a délkelet-ázsiai dolgok előtt tisztelegni. Hallgassátok!

Igen, azt elfelejtettem mondani, hogy ez egy rapid adás lesz, egy órás, most kivételesen egy órát fogunk itt lenni veletek. Reméljük, hogy ez is ki fogja elégíteni a aluljárataitokat. Utána rohanunk tovább, ezért dolgunk van, de ezt meg szeretnénk volna nektek csinálni, ezt a műsort, meg magunk miatt is. De folyt köv, lesznek még ilyen szándadások a Drifting Worlds keretein belül is.

ez a szám Dugan versus Metal címet viseli. Korai Dangzut és Metal keverék, egy

Na és akkor a következő szám, az pedig egy idei albumról érkezik, aminek az albumnak szintén Dugan versus Metal, és valószínűleg ez a szám inspirálta, amit az előbb betettem.

0: Dugemnek a jelentés, ez Dugem igazából egy rövidítés, ami azt jelenti, hogy csillogó világ, ezt úgy használják az indonézek, mint angolul a clubbing, és kb. Minden elektronikus zenei műfajra értik, szóval sokszor egyébként így megkavarom, mert azt színe az emberi zenei stílus, mert nagyon sok ilyen kiadó, ilyen néven a zenétel, ez egy átverés, mindenre érthető.
1: Lamacsun Rádió.
2: Szerintetek mit iszik a keselyű?
1: Keselyű tonikot.

So this album dedicated for native land, Greek origin,

0: Ez alamecsó hangja.
1: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Lakmacsun Rádió.
1: Szeretnéd, hogy a Lakmacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldeszk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lakmacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió. Lamacsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
1: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldesk kulturális alapítványnak a 16-20-02-23-10-06-12-19-es számlaszámon.

0: Is this real? Is this real? I keep asking myself.
1: Lamacsun Rádió.
2: Török pizza online rádió.
1: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

A lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaöredünk attól az ugrástól. A lamacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A lamacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a lamacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Ez a dal.

Lakmacsun Rádió. Tech felhő ajánló.

0: Non mi va a me.
1: Ez itt a Rakmacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából.
2: Hátonúszó poloska. Az állat a két melső pár lábával fut a vízfelszín alsó filmrétegén.
3: Lamacsun Rádió.
4: Török Pizza Online Rádió.
3: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
6: Hátfájás.
5: Aktív életmódot folytat.
7: Mosogatógépen is mosható.
5: 1993-ban te voltál az első
3: zongőr.
7: Élvezze hát az életet.
5: Hogy vagy mindenre képes?
8: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
9: Semmi sem víz kárba.
8: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
4: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsú Rádión?
8: Ön a legfontosabb a világ.
5: Már is benne
8: van. Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
7: Ne feledje!
4: Lamacsú.hu/donate.

0: Lamacska Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Milyen hangot ad ki az Illuminati?

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Ilyen hangja van, ha egy keselyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki a hal.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?

0: Lahmacun Radio. Tíka Szöcske Kóla 2016 óta.
1: A Lahmacun Rádiót az italműhely támogatja.

0: tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lahmacsun.

0: Nem a Sorádió.
1: Na mi van még?
2: Hé, Endre, van még egy kis kesely tonikola ma bárban?
3: Nyilván.
2: Akkor hozz már egyet.
4: Ez itt a lakmacsúcs.
3: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Kaptúra. Elhagyott folyómeder. Azt a folyómeder szakaszt, amely a kaptúra miatt víz nélkül maradt, nemzetközileg használt angol kifejezéssel wind gapnek nevezzük. Annak a változatnak, amelyben maradt némi vízfolyás, water gap a neve. Hegyvidékeken, így a Szikláshegységben ezek a topográfiai alakzatok különösen alkalmasak voltak utak építésére.
0: Lamacsun Rádió.
3: Szerintetek mit iszik a keselyű?
0: Keselyű tonikot.
5: Radio Capital. Radio Capital.

От меня где-то за пама унцы. Дочери 8 мартовская